Giuseppe Sarti di Dude abbandonata című operájának nyitányát a Concerto Copenhagen előadásában hallottuk. Sarti hosszú időt töltött Oroszországban, ahol II. Katalin cárnő udvarában működött. Európai színpadokon is bemutatták operáit. Most az Anna Gilda című operából hallunk részletet.

Giuseppe Sarti, Anna Gilda című operájának részletét hallottuk. Anne Hallenberg énekelt a Concerto Copenhagen élén. Sarti áriáiban egyébként különösen erőteljesen jelenik meg a szereplők lelki állapotának ábrázolása és változása. Most Christoph Willibald Gluck muzsikáját halljuk.

Gluck Numi grófnője című operájának részletében Anne Hallenberg énekelt. Gluck mindig arra törekedett, hogy a zene a drámai történetet és az emberi érzelmeket szolgálja. Műveiben egyszerűbb, természetesebb dallamvezetést és nagyobb zenei-drámai egységeket alakított ki. Paolo Scalabrini muzsikája szól.

Paolo Scalabrini Artaserse című operájának nyitányát játszotta a Concerto Copenhagen. Ez az opera is Metastázió népszerű librettójára készült. A történet a perzsa király udvarban játszódik, középpontjában Artaserse a trón körüli konfliktusokkal áll. Francesco Antonio Baldassare Uttini zenéjét halljuk.

Francesco Antonio Baldassare Uttini La Passione című művéből hallottunk részletet. Ebben a komponista Jézus szenvedés történetét dolgozta fel, az itáliai zenei hagyomány és a kor érzékeny kifejező stílusának ötvözésével. Mi pedig visszatérünk Giuseppe Sarti zenéjéhez.

Giuseppe Sarti kompozíciókat hallottunk az elmúlt percekben, Anne Hallenberg és a Concerto Copenhagen hangversenye szól, amelyen Lars Ulrik Mortensen vezényelt és játszott csembalón. Fortunato Cilieri, olasz származású zeneszerző és karmester volt, főleg operákat írt, de mi most Bédur szimfóniáját hallgatjuk meg.

Fortunato Celléri B-dur szimfóniáját hallottuk. A komponista pályája során több német fejedelmi udvarban dolgozott, így a zenében az itáliai és a német zenei hagyományok egyaránt megjelentek. Az opera széria műfajának jellegzetes képviselője volt. Most egyik opera részletét halljuk.

Fortunato Celleri áriáját Anne Hallenberg és a Concerto Copenhagen előadásában hallottuk. A zeneszerző művei a 18. század első felének zenei ízlését tükrözik. Korának ismert, ma azonban ritkában játszott komponistái közé tartozik. Visszatérő vendégünk következik, Giuseppe Sarti.

Giuseppe Sarti Filindo című operájának részletét hallottuk. A hangverseny főszereplője a Concerto Copenhagen egy 1991-ben alapított dán régi zene együttes, amely elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus műveket játsza korhű, történeti hangszereken. A ráadás Fortunato Celleri zenéje volt.

Fortunato Celleri Ama la Sunta című operájának részletét a Concerto Copenhagen előadásában hallottuk. Az est énekes szólistája N. Hallenberg volt, a karmester pedig Lars Ulrich Mortensen. Az együttes egyébként nagyon széles repertoárral rendelkezik, amit hallhatták. Most Cyril Scott zongora darabja szól.

Cyril Scott Lotus című zeneművét játszotta Christina Ortiz. A zeneszerző alkotásai, azt mondják, a modernkori angol muzsikák első sorában álltak egykoron. Max Reger egyik motettája következik. Ach, Herr, strafe mich nicht. A Dán rádió énekkara énekel.

Max Reger motettáját hallottuk, a művet a Dán Rádió énekkara adta elő. Reger zenéje igen ritkán kerül elénk. 43 éves korában halt meg ez a különös életű zeneszerző szívrohamban. Sokan nem szerették, főleg azért, mert mindig kimondta azt, amit gondolt. Richard Strauss zeneműve következik, a Till Eulenspiegel, de ezúttal másképp.

Franz Schubert A-moll szonátája 1825-ben készült Deutsche Zig száma 845. A nagy zongora szonáták egyike, amely a zeneszerző életkorszakának fontos alkotása, a mű 4 tételből áll. Az első tétel drámai, súlyos hangvételű, de lírai pillanatokban is gazdag. A második tétel variációs formájú, egy egyszerű, szép bensőséges témát bont ki a zeneszerző. A scherzo finomabb, van egy táncos jellegű trió, és aztán következik a záró tétel. Schubertre ebben a műben is jellemző a rendkívüli dallamosság. Alfred Brendel zongorázik.

Schubert Ámos szonátáját Alfred Brendel adta elő. A szonáta zongora technikailag is jelentős feladat, hiszen a virtuózitást mindig a zenei kifejezés szolgálatába állítja Schubert. Igor Stravinsky kamara zenekari koncertóját halljuk most a Notturnóban.

Stravinsky kamara zenekari koncertóját a Lengyel Rádió zenekarat elővezényelt Krzysztof Slavinsky. Most Johannes Okegem egyik motettája szól a Notturnóban. Okegem 1452-ben már hetedik Károly francia király királyi kápolnájának az énekese volt, majd kincstárnoka, valamint a Notre Dame kanonoka.

Okegem egyik motettáját énekelte a Hilliard Egynek együttes. A szerző diplomáciai szolgálatot is ellátott egy időben, sőt királyi tanácsosi címmel rendelkezett, amikor meghalt, a francia költők úgy siratták el, mint a zene

Mozart C-dur fuvola négyesét dél-koreai muzsikusok játszották. John Thomas hárfa darabja következik, az Esmol Grand Duo. A hárfa legalább 5000 éves múltra tekint vissza, tehát egy történelmi hangszer, ami nagyon népszerű volt minden földön.

John Thomas Esmul granduojat Myung-jak van és Jun-Son La játszotta. Kaspar Förster motettája következik. Ez a komponista lengyel, német és olasz városokban élt, de tartósan Kopenhágában lakott. A művet Kai Veszel, Krzysztof Smit, Grzegorz Zsihovics és az Il Tempo barokk együttes szólaltatja meg.

Kaspar Förster motettáját hallottuk énekes szólisták és az Irtempó barokk együttes előadásában. Ott már Schöck nyári éjé pastorája következik. Ez a svájci komponista Max Reger hívására Lipcsébe ment tanulni, egyes méltatói szerint a schuberti hagyomány folytatójaként akart dolgozni.

Ott már sok nyári éjpasztoráját a Berni kamerát adta elő. Utolsó muzsikánk ma Heitor Villa-Lobos émol prelüdje, ezt Norbert Kraft játsza majd. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, jelentette ki az államfő New Yorkban. Ma tartják a kutatók éjszakáját. Enyhe változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is, úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat.

0: szentmisét, majd Lourdesba és Metzbe látogat. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet, és napi díjat fizetett a magyar demonstrálóknak. A biztos szerint megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az Arckép ma esti vendége, Kedves Csanád, zeneszerző.
2: Rengeteg szituáció a zeneszerzésben arról szól, hogy vannak jól bevált panelek, és akkor ezeket helyenként nagyon jól lehet alkalmazni. Ennek egyáltalán nem vagyok a híve.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kedves Csanád. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás, a spanyol kultúra és életérzés legjava, fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Villegas, a karmester David Jiménez. De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Eufrozina és Kende nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Eufrozina egy görög-latin eredetű név, jelentése vidám, a Kende pedig kazár és magyar eredettel bír, jelentése az egy ilyen régi kazár, tényleg méltóság név. Ma is hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást pedig Händel B-dur szonátájának második és harmadik tételével kezdjük, a londoni Régi Zeneakadémia zenekarát Igár vezényli.

Georg Friedrich Händel 288-as HV-FAU számú B-dur szonátájának második és harmadik tételével indult a mai reggel, a londoni Régi Zene Akadémia zenekarát Richard Igár vezényelte. Dvorák 8. szimfóniája különösen közel áll a cseh szájhoz és néo népzenei hangulatokhoz. A zeneszerző 1889-ben vidéki házában, Visokában dolgozott rajta, ahol a természet közelsége szinte beépült a mű hangzásába. A finálé egy különös trombita jellel indul, majd egy egész sor változat bontakozik ki belőle, hol ünnepélyesen, hol táncos lendülettel. A Filharmónia zenekart Andrew Davis vezényli.

Antonin Dvorák 8. szimfóniájának 4. tételét a Philharmonia zenekar játszotta, vezényelt Andrew Davis. Haydn zongora szonátáiról hajlamosak vagyunk úgy beszélni, mint Mozart és Beethoven nagy műveihez vezető előzményekről, pedig ezek a darabok önmagukban is tele vannak karakterrel és meglepetéssel. Az E-moll szonáta nyitó tétele különösen nyugtalan és szenvedélyes, szinte már a későbbi romantika felé mutat. Alfred Brendel játékában most Haydn egy kevésbé derűs, jóval zaklatottabb arca mutatkozik meg.

Haydn Émo szonátájának első tételét Alfred Brendel játszotta. Ellen Silvestri nevét ma már nehéz elválasztani Hollywoodtól, ő írta többek között a Vissza a jövőbe, a Forrest Gump és számos későbbi kasszasikerzenéjét is. Robert Zemeckis-szel évtizedeken át tartó alkotói kapcsolat kötötte össze. A Forrest Gump zenéjében Silvestri nem csak a híres lebegő fő témát használja, hanem egészen különböző karakterű jelenetzenéket is. Most a The Crusade című rész következik a zeneszerző vezényletével.

0: A Forrest Gump című filmzenéjéből szólt a The Crusade című részlet, Alan Silvestri, a zeneszerző vezényelt, egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napon, szeptember 25-én pénteken reggel, ma van a kutatók éjszakája. Az Európai Unió 2005-ben indította útjára az egész kontinenst érintő kampányt, a kutatók éjszakáját. Szeptember utolsó péntekének éjjelén szórakoztató tudományos programok várják az érdeklődőket, sok helyen, így Magyarországon is, szombaton is folytatódik a tudományfesztiválja. Ma van a Diák Sportnapja is Magyarországon, 2017. december 12-én, szeptember utolsó péntekét a Magyar Diák Sport napjává nyilvánította az országgyűlés. A gyógyszerészek világnapja is ma van, Magyarországon 2015-től tartják, és egy egészen friss évforduló, pontosan 5 éve 2021. szeptember 25-én New Yorkban megvolt a történelemben az első ember-állat-vese transzplantáció. Ekkor ültettek be génmódosított disznóvesét egy agyhalott ember szervezetébe, anélkül, hogy a szerv kilökődött volna. 100 évvel ezelőtt született Forrai Katalin, zenepedagógus, a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanának kidolgozója Debrecenben, és egy másik kerek évforduló, pontosan 120 évvel ezelőtt született Dmitrij Sosztakovics, szovjet-orosz zeneszerző, tehát 1906. szeptember 25-én. Említeni szeretném még Jean-Philippe Rameau zeneszerzőt, aki szintén ezen a napon született, kicsit régebben, 1683-ban, Dijonban, Léon Boelmann zeneszerző, Franciaországban 1862-ben, Colin Davis karmester 1927-ben, neki jövőre lesz a születése 100. évfordulója, és Glenn Gould zongora művésző 1932-ben született ezen a napon Torontóban, Kanadában. Ezen a napon hunyt el idősebb Johann Strauss zeneszerző, Julius Fucsík, ugyancsak zeneszerző, Antal István zongora művész, Lehel György karmester, Jean-Francé zeneszerző, Alicia de la Rocha zongora művész, úgyhogy nagyon sok évforduló esik szeptember 25-ére. A zenehallgatást most Samuel Coleridge Taylor African Suite-jével, az afrikai suite-tel folytatjuk. A Danse Nègre csendül fel Chris Cameron átdolgozásában. A Csineke zenekart Kevin John Eduzei vezényli.

Samia Kadaridge-Taylor afrikai szüttyéből a negyedik tételt, a Dance Negre című tételt játszotta a Csineke zenekar Kevin John Elusai vezényletével, az átiratot Chris Cameron készítette. Következzen most egy MoMA musical, a MoMA musical sorozatból, Franz Schubert Opus 94-es sorozatából, a első C-dur hangnemű, az előadó Schiff András.

Schiff András játszotta a Schubert első zenei pillanatát, Mama műzikáját. Egyébként ez valószínűleg nem Schubert címe volt, hanem a bécsi kiadójáé. De most viszont Bachal megyünk tovább a harmadik brandenburgi koncertójával, bár ezt a nevet megint csak Bach maga soha nem használta. 1721-ben 6 versenyművet küldött Christian Ludwig brandenburgi őrgrófnak, a kéziraton egyszerűen ezelt franciául, 6 versenymű különféle hangszerekre. A mai ismert brandenburgi versenyek elnevezés csak jóval később a 19. században terjedt el, Philipp Spitta Bach életrajza nyomán. Most a harmadik koncertó első tételét játssza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

Johann Sebastian Bach 1048-as BWV számú harmadik brandenburgi koncertójának első tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekartól hallották. Emil Waldteufel, Rózsák és Margariták keringőjét hallgatjuk a hírek előtt, Dominik Mál játszik zongorán.

0: Emil Waldteufel Rózsák és Margariták című keringőjét játszotta Dominik Máj. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter miniszterelnök. Hétfőn szavaznak a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Több mint 2000 programot kínálnak a kutatók éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A miniszterelnök több magas rangú szentszéki tisztviselővel is találkozott. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakció vezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra.

0: Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás. A spanyol kultúra és életérzés legjava. Fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Villegas, a karmester David Jiménez, De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban.
4: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál továbbra is ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Eufrozina és Kende nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút Keller Andrással, a Koncertó Budapest évadnyitó koncertjeivel kapcsolatban, majd pedig Pellet Sebestyén zongora művésszel, holnapi koncertjéről mesél majd, amelyet a Bartók emlékházban ad, Bartók halálának 81. évfordulóján. Továbbra is hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-re 0630 3030 160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel kukacradio.hu címre tudnak küldeni.

Luigi Boccherini C-dur vonós ötöséből a negyedik tételt játszotta a kiegészített Fembrom vonós négyes, és érdekesség a darabnak, hogy nagyon fontos szerepet kap benne, ugye a cselló, meg a cselló szóló ezzel a nagyon vidám gesztussal, hogy így lepattognak a hangok ugye magasról mélyre, és hát ugye Boccherini köztudott, hogy egy maga is kiváló virtuóz csellista volt, úgyhogy nem véletlenül cellóval, gordonkával egészítette ki a szokásos vonós négyes felállást, nagyon sok ilyen vonós ötöst írt, és ez a tétel pedig annyira népszerű lett, hogy aztán létezik belőle cselló zongora átirat is. Következzen most Gustav Mahlertől a Fiú csodakürtje ciklusból a hetedik tétel, amelynek címe Páduai Szent Antal prédikációja a halaknak. John Shirley Quirk énekel, az amsterdami koncerthebó zenekarát Bernard Haitink vezényli.

ein Predigt im Allen.

Ez volt Gustav Mahler, a Fiú csodakürtje dalciklusából a hetedik tétel, páduai Szent Antal prédikációja a halaknak. John Shirley Kirk énekelt, az amsterdami koncertkebó zenekarát Bernard Haitink dirigálta. Következzen most egy versenymű részlet Antonio Vivaldi 428-as triumjegyzékszámú D-dur fúvola versenyéből, a második és a harmadik tétel, ezt a koncertot szokták a Tengerice alcímmel illetni. Jean-Louis Beaumadier játszik Piccolón, az Ensemble Instrumentale La Folia, karmestere pedig Christophe Poaget.

mennyivel tengericésebb és madarasabb így Piccolón Antonio Vivaldi D-dur fuvola versenyének második és harmadik tétele. Jean-Louis Beaumadier játszott Piccolón az Ensemble Instrumentale Foliával, akiket Christophe Poager irányított, vezetett. Közlekedési hír, két személyautó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás már kihat az M0-as autóútra is. A hír, illetve az interjúk előtt, a kulturális ajánló előtt Johann Sigismund Kusszer G-moll szüitjéből a Gavotte, a Jig, a Passepié és a Le Combattant tételek hangzanak el az Aura Musicale előadásában, melynek művészeti vezetője Máté Balázs.

0: Johann Sigismund Kusszer Gémol szvittjéből a Gavotte, a Gigue, a Passepié és a Les Combattants hangzott el az Aura Musical előadásában. Az együttes művészeti vezetője Máté Balázs. Egy perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma és holnap este 7:30-kor lesz a Koncertó Budapest két évadnyitó hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. A zenekar főzenei igazgatóját, az est karmesterét, Keller Andrást kérdezem. Az évadnyitó koncert műsorát Richard Strauss és Bartók két-két alkotásából állította össze. Azt nyilatkozta, hogy a négy művet a világ féltésének üzenete köti össze. Hogyan született meg ez a koncert, ez a koncepció, és milyen gondolatívet járhat be a közönség ezen az esten?
2: Eredetileg a metamorfózisokkal szerettem volna a programot indítani. Ugye ezt Strauss München bombázása után írta, amikor az összes gyönyörű német város már romokban volt, és valójában elsiratta a Németországot és az európai kultúrát. Ha jól tudom, akkor az eredeti vázlat cím is az volt, hogy Gyász Münchenért. Majd végül is ez a kicsit, hogy mondjam, szemérmesebb cím lett a vége. Ez egy egészen csodálatos alkotás. Sokan azt mondják, hogy ez a legszomorúbb zene. Én nem gondolom, hogy ez a legszomorúbb zene, de valahol valamilyen mélységes, mély fájdalom van benne, de egy olyan humanizmus, amit muszáj nagyon jól érzékelnünk most a mai világunkban. És utána gondoltam, hogy jöjjön a kantáta profána. A két darabnak látszak semmi köze egymáshoz természetesen nincs. Bartók 1930-ban, hát nyilvánvalóan valamit megsejtett abból, hogy milyen katasztrófa közeleg a világra, Európára, és ebben a román karácsonyi balladában tulajdonképpen ő elmondta a legnagyobb, legmegrázóbb módon, kiadott magából mindent, azt hiszem, ebben a darabban. Mondhatjuk úgy is egészen primitivizálva a jelentését, hogy még mindig jobb szarvassá válni, mint egy rossz világban embernek vagy vadásznak maradni. Kródy György tanár úr ezt úgy fogalmazta, hogy Bartók ezzel átkocszolt a modern világra. Nagyon erős megjegyzés, de szerintem valamennyien úgy vagyunk vele, hogy ez talán Bartóknak a legsúlyosabb, legnehezebben megérthető és megközelíthető műve. Én évtizedek óta próbálkoztam vele, hogy úgy közel kerülhessek hozzá, és most már nem tudtam elkerülni, hogy nem kerüljek bele a világába. Végül is a koncerten a kantáta lesz az első szám. Vajda János professzor úr írt nekem egy levelet, hogy én nem áldozhatom be a metamorfózisokat egy koncert első számának, és hát nagyon igaza van. De talán ebben a sorrendben, hogy először elkezdjük ezt a egészen rendkívüli művet, a kantátát, és utána jön a metamorfózisok, ez valóban van egy olyan szellemi, nagyon távoli, de szellemi mélység és mély kapcsolatban áll egymással, amit megfejteni bizonyára nem tudhatunk, de talán megérzünk belőle valamit. És ezután ugye mindenki által nagyon szeretett harmadik zongoraverseny következik, majd Várjon Dénes szólójával, aki egyébként a Koncertó Budapestnél az évad művésze, és akivel éppen a napokban veszük lemezre Bartók zongora versenyeit, és ez egy csodálatos nagy tanulás, tanulmány, utazás, mindenféle, mindannyiunknak egy fantasztikus napok vannak mögöttünk. És ez a harmadik zongora verseny ugye, hát ebben azért a lassú tételben valahogy elbúcsúzik Bartók a világtól, majd a harmadik tételben mégiscsak föl akar ő éledni. Szóval annak az élet vidámsága és az élet igenlése az nagyon szükséges, és hogyha a koncert első részében ilyen mélyre mentünk, akkor talán ez egy kicsit feloldhatja, és még annál is inkább a csodálatos rózsalovak szvit, ami bár nem kifejezetten vidám táncok sorozata, de mindenképpen, ha máshogy nem mondhatjuk, hogy hát akkor már táncoljuk el akár a halálunkat is. Ezzel gondoltam, hogy így kereteznénk ezt az estét. Tehát egy kicsit a szokásosnál talán több háttér gondolat van benne, és valóban a világféltése van, amelyik nem csak benne, mindannyiunkban van, de talán a művészet dolga erre emlékeztetni a világot, hogy ne fordulhasson elő az, ami már sokszor előfordul, és nem csak a 20. században. Tehát, hogy igazándiból nagyon meg kéne becsüljünk azt, ami van. Azt hiszem az egész koncertnek is talán a legfontosabb gondolata Bartóknak a testvériség eszméi, amit egyébként ebben az időben fogalmazott, sőt, ő eredetileg egy ciklus szeretett volna írni a különböző népek zenéinek a hatásából. Tehát a népek testvérisége minden viszály, minden háborúság ellenére. És azt hiszem, hogy ha ezt mondhatnám, akkor valahol azért ennek kell lenni, ennek a koncertnek a mottója.
0: Keller Andrást hallották, aki tehát a Koncertó Budapest két évadnyitó koncertjéről mesélt. Ma este és holnap este a Zeneakadémia nagytermében 7:30-kor kezdődnek a koncertek. Mint elhangzott, Várjon Dénes lesz a zongora szólista, az énekes szólisták Fekete Attila, Sebestyén Miklós, a Kodály kórus Debrecen vezető karnagya Kocsis Holper Zoltán, az Új Liszt Ferenc kamara kórusé pedig Mészáros Péter. Keller András az interjúban említette, hogy Vajda János professzor úr javaslatára nem a metamorfózisokkal kezdődik a koncert, de Vajda János agysebész professzor ezen a koncerten már nem tud jelen lenni, mert néhány nappal ezelőtt, szeptember 21-én reggel meghalt. Az amerikai úti kórház osztályvezető főorvosa volt, nagy zeneértő és támogató, rengeteg zenei eseménye jelen volt, egy időben a Koncertó Budapest koncertjei számára írta a mű ismertetőket. Nagyon sok ember ismerte és tisztelte a zenei világban is, szerette őt a magyar zenei élet. Ezreknek segített mindig az orvosi problémájuk megoldásában, a megfelelő helyre juttatásában. Dr. Vajda János 80 éves volt, hosszú, súlyos betegségben hunyt el. Most hallgassuk meg Bartók Béla harmadik E-dur zongora versenyéből a harmadik tételt. A koncerten ez a mű hangzik el, majd Várjon Dénes szólójával. Most is ő játszik, a Koncertó Budapestet ezen a felvételen is Keller András vezényli.

0: Bartók Béla harmadik Étur zongora versenyének befejező tételét játszotta Várjon Dénes a Koncertó Budapesttel Keller András vezényletével, és ezt a művet is előadják ma és holnap este a Zeneakadémia nagytermében, más remek alkotások társaságában vagy mellett. És maradunk Bartóknál, emlékhangverseny lesz holnap 18 órától a Bartók emlékházban, Bartók Béla halálának 81. évfordulóján. Pellet Sebestyén fog zongorázni Bartók, Scarlatti és Liszt műveket. Pellet Sebestyénnel Bolla Milán készített telefonos interjút.
1: Mielőtt a holnapi koncertről beszélgetnénk, tekintsünk vissza egy picit a közelmúltra, hiszen múlt héten zajlott a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny, melyen harmadik helyezést értél el, amihez szívvel gratulálok a rádióhallgatók nevében is. Hogyan érezted magad a versenyen? Milyen élményekkel gazdagodtál, akár más versenyekkel is összehasonlítva, hiszen korábban is már több hazai és nemzetközi versenyen nyertél díjat?
2: Köszönöm szépen. Ez egy embert próbáló hét volt. Ugye nem volt szünet a fordulók között, tehát szerdán játszottam az első fordulóban, aztán csütörtökön a második fordulóban, természetesen mindig külön repertoárral. Csütörtök este derült ki, hogy bejutottam a döntőbe, és pénteken már játszani kellett Liszt Ferenc Hámorszonátáját. Ott én már éreztem, hogy elfáradtam. Nekem az ilyen nagy versenyeken általában a stressznek a tünetei az egyrészt az, hogy nem nagyon tudok aludni, másrészt az evés is nehezebben megy, tehát most ezen a héten igyekeztem a megfelelő kilókat újra magamra felvenni, amit elvesztettem a Liszt verseny hetén. És aztán szombaton pedig próbáltunk a zenekarral, vasárnap pedig a zenekaros döntőben kellett játszanom Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét. Összességében hatalmas élmény volt, minden ilyen versenynél igyekszem úgy felfogni a dolgot, hogy ezek fellépési lehetőségek. Én a Pécsi Kodály Központban még nem léptem fel, most először léphettem fel, és nagyon nagy élmény volt, és nagyon örültem neki, hogy sikerült a döntőig eljutnom, és hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral Vashegyi György vezényletével játszhattam Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét.
1: Biztos vagyok benne, hogy ezek életre szóló élmények maradnak, és ugye a mostani szombati koncerted a Bartók emlékházban, ez is egy versenynek köszönhető tulajdonképpen, hiszen a Bartók világversenyen a Bartók emlékház külön díjaként kaptad ezt a mostani fellépést. A koncerten pedig ugye meghatározó lesz Bartók művel indítod és zárod a koncertet, mellette még Scarlatti és Liszt műveket hallhat a közönség. Hogyan kapcsolódnak össze ezek a művek, ha összekapcsolódnak, hogyan alakult ki a program?
2: Igen, ugye a tavalyi Bartók világverseny után kaptam ezt a felkérést Farkas Zoltántól, aki a Bartók emlékháznak az igazgatója, és nagyon örültem a felkérésnek. Az előző kérdésben szerepelt az is, hogy más versenyekkel összevetve milyen volt a Liszt verseny, és erre még gyorsan kitérni. Nagyon érdekes, hogy mennyire tud különbözni az ember belső megélése akár attól, hogy kifelé hogy szólnak a dolgok. Hadd áruljam azt el, hogy most a Liszt verseny kapcsán sokszor nem voltam feltétlenül annyira elégedett a játékommal, és szerintem akár jobban is sikerülhetett volna, most egyszerűen a körülmények és a stressz ezt eredményezték, hogy talán nem sikerült a lehető legjobban, viszont a tavalyi Bartók világversenyen, a szóló döntőben, amelyből aztán végül kiejtettek, azt hiszem életem egyik legjobb előadását adhattam, nagyon-nagyon felszabadultan tudtam játszani a Zeneakadémia nagytermében, és ez az, ami Farkas Zoltán igazgató úrnak megütötte a fülét, illetve tetszett is neki, és vele is egyeztettünk természetesen a műsorról, és azt kérte, hogy a tavalyi Bartók világverseny műsorából is szemezgessek. Így alakult az, hogy Bartók két román táncával kezdem majd ezt az estét. Ezután következik valóban Scarlatti négy szonátája. Egy olyan elv mentén is próbáltam ezt a műsort kialakítani, hogy ugye ez Bartók 81. halálozási évfordulója, és kicsit egy ilyen omázs a Bartók lenne ez a műsor, mégpedig Bartók zongorázására egy omázs. Én nagyon sokat hallgatom Bartók felvételeit, nem maradt fent ugye nagyon sok, de én azokat nagyon-nagyon szeretem. És Scarlattiból négy szonátát vett fel, és ezt a négy szonátát fogom játszani ezen a koncerten is. Utána következik Lisztnek a Weinenklagen variációi. Ez az egyetlen átfedés a Liszt verseny és e között a koncert között. Ebből is van Bartóknak felvétele, igaz, ez csak egy részlet, tehát az egész mű nincs meg, elég recsegő, sopogós, de szerintem nagyon átjön Bartóknak a zongorázása rajta. A koncert további részében Bartók 15 magyar parazdalát játszom, és a legvégén pedig Bartóknak az egyik legkomolyabb zongorára írt remek művét, a Bartók szonátát, ezzel zárom ezt a koncertet.
1: Azt érzem, hogy nagyon lelkesen beszélsz Bartók Béláról, a zeneszerzőről és az előadó művész Bartók Béláról is. Jól érzem, hogy fontos számodra Bartók Béla nem csak zeneszerzőként, hanem zongoristaként is.
2: Ez így van. Nekem nagyon fontos zeneszerzőről van szó, nagyon közel áll a szívemhez. Ugye, hát most Liszt Ferenc zongoraversenyről jövök, ott is elmondtam egy interjúban, hogy tulajdonképpen az én tanárom, tanárának a tanára, stb. Is folytathatnám a sort, az Liszt Ferenc. De ez igaz Bartókra is, és ő valamennyi generációval közelebb van, és abszolút mind zeneszerző, mind előadóművész is érezteti a hatását az én pályámon. Liszt Ferenc amúgy korábban elkezdett engem érdekelni. Bartók zenéje az talán frissebb, de ez a fajta népi folklór zene, amit érzek a zenéjén, vagy ami nyilván hatott az ő zeneiségére és zeneszerzőségére, az engem nagyon megfog. Lehet, hogy ez amúgy ott kezdődik, hogy én kiskoromban nagyon-nagyon szerettem néptáncolni, ilyen módon is kapcsolódom nyilván a magyar kultúrához, és valahol Bartók zenéjében ezt az aspektust nagyon megragadhatónak érzem. Népdal éneklési versenyt is nyertem amúgy kiskoromban, most már nem énekelek olyan szépen, mint akkor, de valahogy ez az egész hagyomány nagy nyomot hagyott szerintem rajtam is, a személyiségemen is, a zongorázásomon is, a zeneiségemen is, úgyhogy valóban Bartók zenéje kifejezetten közel áll hozzám.
0: Pellet Sebestyént hallották, akit Bolla Milán kérdezett, tehát a holnapesti hangversenyéről. A Bartók emlékez külön díjasan 2025-ös Bartók világversenyen Bartók Scarlatti Liszt műveket játszik, tehát holnap este 18 órától Bartók Béla halálának 81. évfordulóján a Bartók emlékházban. A koncertet élőben közvetítjük holnap 18 óra 5 perctől itt a Bartók rádióban. Pellet Sebestyén előadásában most hallgassák meg Bartók Béla szonátájának 4. tételét.

Bartók Béla szonátájának negyedik tételét játszotta Pellet Sebestyén zongorán. Holnap pedig élőben közvetítjük a koncertjét, és Bartók zongora szonátája is elhangzik. 18 óra 5 perckor kezdődik a közvetítés, a koncert pedig 18 órára van megkérdetve a Bartók emlékházba. Most hallgassák meg Claude Debussy G-dur triójából a Scherzo tételt a bécsi Schubert triótól.

Claude Debussy G-dur triójában a második tétel, a Scherzo hangzott el, a bécsi Schubert trió 1988-as felvételéről. Az óra végén a hírek és az azt követő kinyerma előtt még egy rövid tétel, ismeretlen szerzőtől egy régi zene, egy hangszeres tétel, melynek címe a Boros Hordó, előadja az Esperion együttes.

0: A Boros Hordó című hangszeres tételt játszotta az Esperion együttes ismeretlen szerzőtől. Ha tehetik, maradjanak velünk a hírek után, kinyerma, játék és muzsika 10 percben. Most pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Átvizsgálás után folytatódhat a Hungary Helps program. Patriot rakétákat kaphat Ukrajna. Felhős, napos idő várható 17-21 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A miniszterelnök több magas rangú szentszéki tisztviselővel is találkozott. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja a javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenlőre nem utasított el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezésre, egy ideiglenes fegyverszünet helyett tartós békére van szükség. Közben az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomagról. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkezik a harci eszköz. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet, közölte Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Idehaza vegyes nyári szezont zárta a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegzett a magyar

0: jogainak érvényesítéséig. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Szombat este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett, a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerés részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Emlékházat, szombaton 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Nyolc óra, hét perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
6: Pécsi István.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel. Szabad megkérdeznem, hogy honnan telefonál?
6: Budapestről telefonálok, Pesterzsébetről.
5: Pesterzsébet. Volt szerencsém ott lakni 2 évet, még ezelőtt nagyjából 10 évvel, vagy talán lehet, hogy több is. Szabad megkérdeznem, hogy milyen foglalkozása?
6: Hát én egy nyugdíjas matematika-fizika szakos tanár, aki még órát ad. Uh-huh. Tehát még van 11-12 órán.
5: Ja, értem. Iskolában vagy magában?

0: növendékek?
1: Iskolában.
0: És szokott-e 20. századi zenét hallgatni?
1: Igen, elég előfordul. Hát Bartók az egyik nagy kedvencem.
0: Jó. Hát majd meg fogja érteni, miért kérdeztem, de most először elmondom, miket lehet nyerni. Hogyha a három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, a mindkettő Marci Marian zongora művész lemeze, az egyik a Splinters, a másik pedig a Past Visions. Az elsőn 20. századi magyar zongora művek hangzanak el, a másodikon pedig Schubert és Schumann művei. Ha pedig mind a négy kérdésre helyesen válaszol, akkor elküldjük azt az albumot, amin Lendvai Kamilló, a Mennyei Város, illetve a Requiem című alkotása hallható a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával, Tihanyi László, valamint Kovács László vezényletével. Ezek a lehetséges nyeremények, és akkor jön is az első kérdés. Pontosan 120 évvel ezelőtt ezen a napon született a 20. század egyik nagy orosz mestere. Egy olyan korban próbált boldogulni, amikor a szovjet művészet politika ugyancsak megnehezítette a dolgát, része volt megbélyegzésben, lejáratásban, és még a kicsi homályos jelentésű, de egyértelműen negatív formalizmus bélyegét is rásütötték. A játék első kérdése, hogy ki ez a zeneszerző.

0: eddig a részlet, ki a zeneszerző?
1: Sosztakovics, azt hiszem, Dimitri talán.
0: Így van, Dmitri Sosztakovics, és az első Jazzfitből hallgattunk egy keringőt, de a lényeg az, hogy Sosztakovics az, aki pontosan 120 évvel ezelőtt született a mai napon. Ő megadta a maga válaszát a támadásokra, 5. szimfóniájának alcíme, egy szovjet művész válasza a jogos kritikára. Természetesen a kritika jogossága kellő iróniával értendő. Most azonban egy másik szimfóniáját idézzük, amely egy ostromlott városban az ellenállás és a kitartás szimbólumaként politikai tetté vált. A kérdés, melyik az a város, amely otthont adott a bemutatónak, és a szimfónia alcímébe is bekerült?

0: Melyik az a város, amely otthont adott a bemutatónak tehát?
1: Ez Leningrád, és ezzel kapcsolatosan van egy, hát egy egyszerű történetem. Érettségelnökként egyszer egy vizsgázó éppen ebből a témakörből felelt történelmből, és mivel a történelemtanára énekszakos is volt, kérdeztem tőle, hogy ismered-e a Leningrádi szimfóniát. És mondta, hogy hát nem. Hát mondom, érdemes megismerni, mert eléggé érdekes mű. És a lényeg az, hogy mikor vége volt az érettségi szóbeli részének, akkor utána odajött hozzám a gyerek, és hát mondta, hogy hát köszönni ezt az ötletet, mert belehallgatott, és hogy hát tényleg egy érdekes mű, hogy ennyit az a Leningrád szimfóniáról.
0: Hát ez fantasztikus, hogy matematika, fizika szakos tanárként, aztán utána ilyen műveket tud a növendékeknek, diákoknak javasolni. Ez tényleg egy elképesztő erőteljes mű, ahogy a negyedik tétel részletéből is kiderült, tehát a megfejtés Leningrád volt, ami ugye Szentpétervár gyakorlatilag, és hát az ostromlott Leningrádban hangzott el 1942. augusztusában, az előadás a város ellenállásának egyik jelképévé vált. Hát valóban érdemes a teljes művet meghallgatni, mert nagyon erős. Nem csak a történet, hanem maga a zene is. Maradunk Sosztakovicsnál, aki nem csak hangszeres, de vokális zenét is szerzett. Egy operájának részlete következik most, amelynek címében egy Shakespeare dráma, nem éppen rokonszenves szereplője, Lady Macbeth bukkan fel. A harmadik kérdés, hogy vajon hol lakik ez a Lady? Egy falu szélén, panelházban, vagy pedig egy kisvárosban? Erre várjuk a megfejtést.

0: Tehát hol lakik ez a Lady Macbeth?
1: Egy kisvárosban, ez a kisvárosi Lady Macbeth.
0: Így van, így van. És ebből hallgattuk Katyarina áriáját az első felvonásból, Galina Visnyevszkája előadásában. Most Mstislav Rostropovich vezényelte a londoni filharmonikus zenekart. Egyébként nem mondtam, de az előbbi játéknál, a Leningrád szimfóniánál a Leningrádi filharmonikus zenekar játszott Maris Jansons vezényletével, tehát a szerkesztőnk Várgedő Anna stílszerűen egy autentikus előadást választott. Ön pedig 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük a 2 lemezt Marci Marian Zongora művésznőtől, és van még egy lehetséges nyeremény, még egy kérdésért. Mint a Shakespeare utalás is mutatja, Sosztakovicsot nem csak a modern, a múlt is inspirálta. Utolsóként egy olyan művét idézzük, amely egy barokk mester mintáját követve mind a 24 hangnemben tartalmaz egy-egy prelűdöt és fúgát. A játék utolsó kérdése, hogy melyik zeneszerző ihlette ezt a szerkesztési elvet.

0: Eddig a részlet. Melyik zeneszerző ihlette ezt a szerkesztési elvet?
1: Bach. Johann Sebastian Bach, tehát a öreg Bach egyértelműen.
0: Így van.
1: Volt a klavír szerkezetehez.
0: Így van, abszolút. Tehát prelúdiumok és fúgák, sorozata minden hangnemben, a jól hangolt zongora, minden lehetséges hangnemét kihasználva, és hát Sosztakovics is írt 24 prelűdöt. Ez volt a 19. az Ezdur prelűd Olli Mussonen előadásában. Mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, fölényesen, úgyhogy nagyon gratulálunk Pécsi Istvánnak, és köszönjük szépen, hogy ma velünk játszott.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép hétvégét, szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Mindenkinek a legjobbakat, viszont hallásra.
0: Pécsi Istvánt hallották, őt is várjuk vissza, és várjuk az új jelentkezőket a Kinyerma Játék és Muzsika 10 percben kvízre, a kinyerma@radio.hu e-mail címen, vagy a 0630-759-6010-es üzenetrögzítős számon. Folytassuk a zenehallgatást Edvard Grieg Norvég parasztáncok című kompozíciójából a negyedikkel, Fülei Balázs játszik zongorán.

Edvard Grieg Norvég parasztáncok című művéből hallgattunk meg egy tételt. Hiling Form, The Fairy Hill, ez volt a címe, Fülei Balázs játszott zongorám. Közben egy kedves hallgatónk írt nekünk a Sostakovics operával kapcsolatban, ugye a kisvárosi Lady Macbethről van szó. Azt írja, 5 éve Rómába utaztam, és mivel a repülőn sikerült megfáznom, napokig nem tudtam kimozdulni a bérelt kislakásomból. Az alattam lévőből egész nap késő estig ugyanaz a zene üvöltött. Eleinte zavart, aztán elkezdtem élvezni, míg a harmadik napon lementem és becsöngettem hozzá. Legyen szíves megmondani, mi az, amit 3 napja hallgatunk. Ez volt ugyanebben az előadásban, amit az első kimozdulásom alkalmával azonnal megvásároltam. Köszönjük szépen Katalinnak ezt a történetet. Hát valóban bele lehet szeretni a kisvárosi Lady Macbeth zenéjébe, nagyon erőteljes zenéről van szó, az operában is játszották, ha jól emlékszem, nagyjából 20 évvel ezelőtt többször is, én is többször megnéztem. Fúvós szempontból is érdekes ugye a színpadi zene, egy egész kis fúvós zenekar volt elhelyezve az egyik páholyban, és az is egy nagyon-nagyon különleges és nagyon intenzív betét, sőt, egy alkalommal 2009-ben dolgoztam Párizsban egy hónapon keresztül, egy tulajdonképpen modern operát mutattunk, bejátszottunk, és akkor a Bastille Operaházban játszották a kisvárosi Lady Macbethet, és volt szerencsém megnézni ott is, hát nagyon-nagyon nagy élményt jelentett ez is. Most Johann Sebastian Bach d-moll oboa versenyének 3. presto tételét játsza Heinz Holliger oboán a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, a karmester Iona Brown.

Johann Sebastian Bach 1059-es BWV számú D-moll oboe koncertójának harmadik tételét Heinz Holliger játszotta a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, akiket Iona Brown vezetett. Katalin egy kis korrekciót küldött, tehát nem 5 éve, hanem 35 éve történt, amikor Rómában ezt a zenét hallgatta 3 napon keresztül betegen a bérelt lakásban. Most pedig még egy zenét hallgatunk meg, és utána ismét játék. Gioachino Rossini a sevillai Borbély című operájából a Rágalom ária következik az első felvonásból. Samuel Remy énekel a Müncheni Rádió zenekarát, Gabriele Ferro vezényli.

0: Gioachino Rossini a Szeviai Borbé című operájából hangzott el a Rágalom ária az első felvonásból. Samuel Remy énekelt, a müncheni rádió zenekarát Gabriele Ferro vezényelte. 6:09.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz, elmondom, miket lehet nyerni. Három különböző eseményre vannak páros belépőink. Az első holnap szeptember 26-án szombaton este 7:30-ra a BMC koncerttermében, ahol Georg Philipp Telemann Pimpinone című művét láthatják, hallhatják, szcenikus intermezzo három részben. Veszpetta, Lökösházi Mária, Pimpinone, Neubauer Lóránt, és számos zenész közreműködik. A rendező, illetve a barokk gesztikát Sigrid Hoft tanította az előadóknak. Szeptember 27-én vasárnap 7:30-kor a Zeneakadémia nagytermében Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel ad hangversenyt a budafoki dohnányi zenekar Guido Mancusi vezényletével, Szűcs Apor zongora művész szólójával, Dvorzsák, Dohnányi, Pejácsevics, Dóra és Haydn műveit játsszák. Október 9-én pénteken pedig 19 órától a Turai Ida Színházban Shakespeare Sokűhó Semmiért című drámája, illetve talán inkább mondjuk azt, hogy vígjátéka látható, Radó Denis rendezésében, a főbb szerepekben Győri Péter, Szőke Laura, Békefi Viktória és Nagy Gábor. Nagyszerű vígjáték ez is. Tehát ezekre lehet páros belépőket nyerni helyes válaszért, csak kérem, hogy írják meg a nevük és a válasz mellett azt is, hogy melyikre pályáznak. Holnap néznék meg Telemann Pimpinone című művét, vagy vasárnap a Zeneakadémián a Dohnányi koncertjére kérnének jegyet este 7:30-ra, vagy pedig egy távolabbi időpontban, 2 hét múlva pénteken a Turai Ida Színházban megnéznék Shakespeare Sokhűhó Semmiért című végjátékát. SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, és e-mail pedig a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni. A mai rejtvényünk egy régi művészeti motívumhoz kapcsolódik, a középkor végétől festményeken, fametszeteken, versekben és később zeneművekben is gyakran megjelent ez az allegórikus jelenet, amely Camille Saint-Saëns-t is megihlette. A műfaj tulajdonképpen a mű címe is itt egyúttal. A kérdés, hogy mi ez a műfaj, és mi a címe ennek a darabnak. A Delirium Musicum együttes játszik, közreműködik egy ilyen Gara hegedűn.

Camille Saint-Saëns zenét hallgattuk a Delirium Musicum együttes előadásában, akiket egy ilyen Gara irányított, hiszen ő volt a hegedű szólista. Itt közben azon gondolkoztunk a kollégákkal, hogy hogyan is adhatták a Delirium Musicum zenészei ezt a nevet az együttesnek, mondjuk egy esetleg átmulatott éjszaka után, mindenképpen nagyon ötletes. De a kérdés az az volt, hogy mi annak a műfajnak, vagy a darabnak a címe, amit most hallottunk, hiszen ez egy műfaj is egyben. Ugye ez a Dance Macabre, vagy magyarul a haláltánc, ebben maga a halál hívja táncba. Hát nem is mindenkit, királyt és koldust, fiatalt és öreget egyaránt ezeken a képeken, aminek az üzenete elég egyszerű és meglehetősen komor, a halál előtt nincsen rang és kiváltság, minden ember egyenlő. Camille Saint-Saëns 1874-ben írt szimfonikus költeménye is ezt a képet eleveníti meg. Éjfél tűt az óra, a halál hegedülni kezd, a sírok megnyílnak, a csontvázak pedig hajnalig táncolnak, és ezt hallhattuk, ugye a csontok csörgését, ilyen ijesztő glisszandók vagy csúszó hangok a vonósoknál, sőt még egy szaxofon is feltűnt egy ilyen nagyon szép magányos távoli szólóval. Tehát haláltánc vagy Dance Macabre, mind a kettő megfejtés elfogadható volt, és mondom a nyerteseket. Litván Erika, Turcsányi Péter és dr. Kadocsa Géza. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart Ezdur zongora ötöséből a harmadik tételt. Falvai Sándor játszik zongorán a Magyar Fúvós négyessel.

Mozart ez zurzongora ötöséből a harmadik tételt játszott a Falvai Sándor és a Magyar Fúvós négyes. Most hallgassák meg Karl Maria von Weber, a Bűvös vadászából a vadászkórust, a Dresdai Staatskapellétől, vezényel Carlos Kleiber.

Hát jó kis frissek voltak ezek a vadászok. Weber vadászkórusában a Dresda és Tackapellét Carlos Kleiber irányította, valószínűleg a tempóról is ő tehető a felelős, és befejezésül Carlos Bagérezdur szimfóniájának első tételét halljuk a London Mozart Players előadásában a karmester Matthias Bamert.

0: Carlos Baguer Ezdur szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players Matthias Bamert vezényletével. Köszönöm figyelmüket, Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is búcsúzik ifjabb Bazsinka József. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Hétfőn szavaznak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi ügyéről. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Bak András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszter elnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie. A rendelkezés a munkabérekre nem vonatkozik, a dolgozók megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök augusztus elején bejelentette, a kormány eláll a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést állapított meg. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Megszüntetése után 10 évvel október 8-án online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, céljuk egyebek mellett a korábbi kiterjedt vidéki tudósítói hálózatuk feltámasztása, és a tervek között a napilap újraindítása is szerepel. Beszélt arról is, hogy 4 magánbefektető finanszírozza a médiacsoportot, amelynek részévé vált a Népszava is, ezzel sikerült azt a szellemi műhelyt is megmenteni. Ismét civilek sérültek meg az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában 2 egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb 2 sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanoszkban 8 civil, köztük egy gyermek. Voronyezs megyében 4 ember sérült meg. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó Párizsban a Notre-Dame-nál köszönti majd a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. A katolikus egyházfő holnap több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét.

0: Mi lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaspeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Az arckép ma esti vendége, kedves Csanád, zeneszerző.
4: Rengeteg szituáció a zeneszerzésben arról szól, hogy vannak jól bevált panelek, és akkor ezeket helyenként nagyon jól lehet alkalmazni. Ennek egyáltalán nem vagyok a híve.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kedves Csanád. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás, a spanyol kultúra és életérzés legjava, fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Viegas, a karmester David Jiménez. De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Jó napot és jó zenehallgatást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Változatos zenékkel készültünk ma délelőttre is. Csík Gabriella szerkesztőnk válogatta a zenéket, hangmérnök kollégám pedig Szabó Péter az üvegablak túloldalán. Ha van kérdésük, észrevételük, akkor ezt megírhatják nekünk. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu. Először Szergej Rachmaninov zenéje szól, az első szimfónia részletét fogjuk meghallgatni, és hát Rachmaninov szimfonikus zenéjének a jellegzetes vonásai már ebben az első szimfóniában is megmutatkoznak, annak ellenére, hogy ez a mű azért még bizonyos tekintetben kiforratlan. Az első tételben van egy téma, ami a szimfónia többi részében is felbukkan, a fináléban energikus, élesen ritmizált induló lesz ebből a témából. Ezt a zárótételt hallgassuk most, a BBC filharmonikus zenekarát Gianandrea Noseda vezényli.

Szergej Rachmaninov első D-moll szimfóniájából ez volt a negyedik tétel. A BBC filharmonikus zenekara játszott, vezényelt Gian Andrea Noseda. Ezután az induló után következik egy egészen más zene. Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operájából a Boldog lelkek tánca a második felvonásból. Ugye ez egy nagyon szép, nyugodt, mondhatni idilli zene. Ugye a második felvonásban járunk, amikor Orpheus megérkezik az Elysiumi mezőkre, a túlvilág boldog békés részébe. Itt élnek a halottak közül azok, akik boldog lelkek, akik örök békében vannak, és a boldog lelkek tánca ezt a paradicsomi állapotot jeleníti meg. Egy nagyon szép fuvola szóló is helyet kapott ebben a tánctételben. Aurél Nicolai játszik most fuvolán a müncheni Bach zenekart Karl Richter vezényli.

Gluck Orpheus és Euridike című operájából szólt a Boldog lelkek tánca a második felvonásból. Azért ugye van ennek egy középrésze, ami nem annyira boldog, talán önök is érzékelték ezt. Ugye van benne egy dramaturgiai ellentét ebben a tánctételben, hiszen ahogy említettem, ugye minden gyönyörű, minden békés itt az elíziumi mezőkön, de Orpheus mégsem boldog, ő ugyanis azért jött az alvilágba, hogy Euridikét visszahozza, és talán ez érződik ennek a tételnek a középső részében. Aurél Nikolé játszott fuvolán, a müncheni Bach zenekart Karl Richter vezényelte. A következő szerzőnk Nicola Matteis lesz, egy itáliai zeneszerző és hegedű művész volt, de élete nagy részét Londonban töltötte, ott is hunyt el 1714-ben. Londonban úgy emlegették őt, hogy a második Corelli. Most egy groundját hallgassuk, amit a skót humor ihletett. Daniel Hope játszik hegedűn, közreműködnek művész barátai.

0: Nicola Matteis grandját hallottuk, amelyet a skót humor ihletett. Daniel Hope játszott hegedűn, Jonathan Cahen cellón, Stefan Maas lanton, Steven Rath teorbán és Hans Christian Kjos Sørensen ütőhangszereken.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 9:30 a muzsikáló délelőttben most Johannes Brahms D-dur szerenádjából következik néhány tétel a Linus Ensemble tolmácsolásában.

Johannes Brahms opusz 11-es D-dur szerenádjából hallottuk a negyedik tételeket, menüet 1, menüet 2, illetve az ötödik tételt, a szkercót. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye ezt a D-dur szerenádot azt hiszem zenekari műként ismerjük, de ennek a műnek az a története, hogy Brahms eredetileg ezt egy nonetként komponálta meg, 9 különböző hangszerre, pontosabban egy fuvolára, 2 klarinétra, és aztán egy-egy fagotra, kürtre, hegedőre, brácsára, csellóra és nagybőgőre, és később Brahms átdolgozta ezt zenekarra, és a nonet verzió kottája eltűnt. Most mégis, ugye, kamara műként hallhattuk, ugyanis Jorge Rotter rekonstruálta, és ebben a rekonstruált változatban játszotta a Linus Ensemble. Szerintem ez nagyszerű, hogy rekonstruálták és fel is vették. Nagyon jó volt hallgatni így ebben a nonet változatban ezt a szerenádot. Következik most Arcangelo Corelli, akit ma már emlegettünk, pontosabban ugye Nicola Matteis kapcsán mondtam, hogy őt Londonban úgy hívták, hogy második Corelli. Hát most következik az első Arcangelo Corelli. Ugye Arcangelo a keresztneve, ami arkangyalt jelent, és Várgedő Anna szerkesztő kollégám mesélte, hogy ő azt olvasta, hogy valóban ilyen angyali természete volt Corellinek. Hát azt hiszem a zenéjét hallgatva ezt el is hihetjük. Az F-dur Concerto Grossóból szól most az első tétel, előadja az English Concert.

Arcangelo Corelli F-dur koncerto grossójából szólt az első tétel. Ez az Opus 6-os sorozat második koncerto grossója, de hát hallhattunk belőle idézeteket Corelli más koncerto grossójából, például a karácsonyiból is. Előadta az English Concert, vezényelt Trevor Pinnock. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy a 8-as főúton baleset történt, Szemenye határában a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Második világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecen belterületén, a Füredi úton. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. És a BKK Info írta, hogy baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Tököli úton, a Róna utcánál, illetve baleset miatt tart a helyszínelés a 9. kerületben a Közraktár utcában a Fővám tér felé, a Kinizsi utca előtt. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Kár Csernyi darabja következik, Allegro alla Polacca, előadja Herman Baumann, Kürtön, Leonard Håkansson zongorán.

Kárcserny Andante és Pollaka című darabjából szólt a második rész, Allegro alla Pollaka. Előadta Hermann Baumann, Kürtön, Leonard Hockanson zongorán. Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia balettjéből következik egy részlet, talán a legismertebb, legnépszerűbb, ez a lovagok tánca, illetve hallhatjuk majd a tétel közepén Júlia táncát is. Ugye a lovagok tánca egy nagyon szenvedélyes, igazi, romantikus zene, egyszer fent, egyszer lent, egy hármas hangzat felbontás segítségével jutunk el pillanatok alatt a magasba, aztán vissza, és ezzel szemben egészen más karakterű lesz majd Júlia, finoman szőtt tánca. A Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Solti György.

0: Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjéből szólt részlet Lovagok tánca és Júlia tánca. Solti György vezényelte a Chicagói Szimfonikus Zenekart.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10:10. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Szokás szerint lesz majd rejtvény is ebben az órában 10:30 körül. Most hallgassuk Mendelssohn fiatalkori D-moll hegedű versenyének első tételét, az Allegrót. Alexander Szitkovecki játszik hegedűn, közreműködik az Új Európa vonós zenekar. Vezényel Dmitrij Szitkovecki.

Mendelssohn D-moll hegedű versenyéből szólt az első tétel, az Allegro, és ugye említettem, hogy ez egy fiatalkori hegedű verseny, és hát valóban egészen más, mint aztán a későbbi, a nagyon ismert és népszerű E-moll hegedű verseny. Itt még talán, hát nem is tudom, mondjuk Viotti hatása érezhető ezen a hegedű versenyen, amit ugye a 20. században fedeztek fel, Yehudi Menuhin volt az, aki felfedezte és aztán népszerűsítette ezt a hegedű versenyt. És hát a vonós kamarazenekarok repertoárján szerepel általában, mert ugye itt nincsenek fúvósok, tehát hogyha egy vonós kamarazenekar hív egy hegedűst szólistának, akkor gyakran esik a választás erre a versenyműre. Alexander Szitkovetszki volt most a szólista, közreműködött az új európai vonós zenekar, vezényelt Dmitri Szitkovetszki. Egy programajánló holnap, szeptember 26-án este 6:30 folytatódik a Servita téri orgona koncertek sorozata. Ezúttal Nagy Bernadett mezzoszoprán énekel, és Horváth Márton Levente orgonál. A programjukon szerepel először egy Gregorián offertórium, majd többek között Schütz, Buxtehude, Liszt Ferenc, Olivier Messiaen és Jean Alain művei szerepelnek, illetve Horváth Márton Levente saját alkotásai is. Tehát mindez holnap, szombaton este 6:30 a Servita téri templomban az orgona koncertek sorozat keretében. Tehát Nagy Bernadett énekel, Horváth Márton Levente orgonán játszik. Következik most Handel Rinaldo operájából Almiréna áriája a második felvonásból. Daniel Denis énekel, közreműködik a Lézard Florisson, vezényel William Christie.

Handel Rinaldo című operájából volt ez Almiréna áriája második felvonásból, az opera egyik legismertebb és legszebb részlete. Daniel de Nice énekelt, közreműködött a Lézár Florisson, vezényelt William Christie. Most kamarazenével folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Franz Schubert B-dur triójából következik a Scherzo tétel. Imogen Cooper játszik zongorán, Rafael Oleg hegedűn, Sonja Wider Atherton gordonkán.

A Scherzo tételt hallottuk Franz Schubert B-dur triójából, Imogen Cooper játszott zongorán, Rafael Oleg hegedűn, Sonja Vidal Etherton cellón. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, Emmanuel Chabrier Abaneráját előadja L'Amoureux zenekar, a karmester Jutta Casado.

0: Ez volt az Abanera Chabrier-től, a Lamour zenekar játszott, vezényelt Yuta Casado.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perc elmúlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 10 órára a Hagyományok házába. Ugye ma kezdődik a Hagyományok házában a Fecskehajtó Fesztivál. Ez a Hagyományok háza új kétnapos összművészeti rendezvénye, és megtelik ma és holnap a budai Vigadó és a környéke zenével, tánccal. És a holnapi eseményre van tehát egy páros belépünk. Aztán van két jegyünk szeptember 27-én, vasárnap, este 7 órára Pasaréti Közösségi Házba. A Lélek hangjai címmel lesz koncert Gál Weber Ildikó operaénekes és Túrós Eszter zongoraművész koncertje. Többek között Liszt, Verdi, Donizetti művekből adnak elő részleteket. Tehát a Pasaréti Közösségi Házban vasárnap este 7-kor. Van két jegyünk a Műpába, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe is, szeptember 30-án szerdán este 7:30-ra. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertje lesz, vezényel Héja Domonkos. A műsoron szerepel Stravinsky-tól a Petruska, Rachmaninovtól a harangok kantáta, szólót énekel Molnár Ágnes, Horváth István, Antoine Dél Kaspeli, közreműködik még a Magyar Rádió énekkara, tehát szerdán este a Műpában. A tárgyereményünk pedig egy CD, Hubai Jenő hegedű zongora műveit játssza Szecsődi Ferenc és Kassai István. Ezekért lehet játszani. Mozart requiemjéből hallgatunk részleteket. Ugye Mozart a requiemet már nem tudta befejezni. A kérdésünk úgy szól, hogy ki fejezte be? Mondok 3 lehetőséget, ebből kell kiválasztani. Az első, Mozart tanítványa, Franz Xaver Süssmayer. A második lehetőség, hogy Mozart özvegye, Konstanze. A harmadik, Mozart kollégája, Josef Eibler karmester. Tehát hármójuk közül kifejezte be Mozart requiemjét. Még egyszer mondom, elég ha azt megírják, hogy a tanítvány, az özvegy vagy a kolléga. Tehát Mozart tanítványa, Franz Xaver Süssmayer, Mozart özvegye, Konstanze, vagy Mozart kollégája, Josef Eibler karmester. A válaszokat elküldhetik SMS-ben a 0630-3030-160-ra, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Mozart requiemjéből hallottunk részleteket, szólót énekelt Fatma Said és Pene Pati, a Berlini Rádió énekkarát és a Luzerni Szimfonikus Zenekart Michael Zanderling vezényelte. És a kérdésünk pedig úgy szólt, hogy kifejezte be Mozart requiemjét, tanítványa, özvegye, avagy kollégája. Nos, a helyes válasz a tanítványa, Franz Xaver Süssmayer, bár Mozart özvegye Konstanze először Josef Eibler karmestert kérte fel, de ő visszautasította a felkérést, úgy érezte, hogy nem tudja befejezni, és Süssmayer fejezte be. Nagyon-nagyon sok jó válasz érkezett, már is mondom a kollégákra pillantok, igen, végeztünk a sorsolással, akkor mondom az eredményt, meg is jelent a monitoron, tehát Tasnádi Tamásné, Zádor Fanni Alexandra, Baladinc István és Dr. Pap Viola, ők a mai szerencsés nyerteseink, szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk Komjáti Dóra fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Egy Chopin Nocturne következik, az Esdur opusz 9 numero 2, ez egy nagyon szép és ismert Chopin Nocturne, most átiratban halljuk, Kocsis Zoltán átiratában, Perényi Miklós csellózik, Kocsis Zoltán zongorázik.

Chopin opusz 9-es numero 2-es S-dur nocturne-t játszotta Kocsis Zoltán átiratában, Perényi Miklós csellón, Kocsis Zoltán zongorán. Az éjjj zene után most egy élénk allegro következik Telemann G-dur fuvola versenyéből. A szólista Emmanuel Pau, közreműködnek a berlini barokk szólisták, a karmester Rainer Kussmaul.

Az Allegrót hallottuk, Telemann G-dur fuvola versenyéből. Emmanuel Pály volt a szórista, közreműködtek a berlini barokk szóristák, vezényelt Rainer Kussmaul. Következik Beethoven S-dur adagiója. Avi Avital játszik, ezúttal tehát mandolinon hallhatjuk, közreműködik Annelin Lehnerts hárfán.

0: Beethoven művét hallottuk, az Esz-dur Adagiót, és most gyorsan utána néztem, ezt mandolinra írta Beethoven, tehát ilyen értelemben nem átiratot hallottunk. Mandolinra és csembalóra komponálta, viszont a csembaló szólamot azt most hárfán játszotta Annelin Reinhardt, a mandolin hangszer játékosa pedig Avi Avital volt. Pontosan 11 óra van.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Ezt az órát Puccini zenéjével indítjuk, a Turandot operából halljuk a címszereplő második felvonásbeli áriáját. Turandot itt elmeséli ősanyja Lowling császárnő történetét, aki évszázadokkal korábban élt. A dallam egyre magasabbra kapaszkodik, az utolsó mondatoknál egy-egy szekunddal följebbről indul a motívum, nehéz ez az ária. Most Alessandra Mark énekli, az új-zélandi szimfonikus zenekart Heinz Wahlberg vezényli.

Puccini Turandot című operájából, ez volt Turandot áriája a második felvonásból, Alessandra Marc énekelt. Most más zene következik, az egyik Bach fiú, Carl Philipp Emanuel zenéje, a C-dur csemballó verseny harmadik tételét játssza Raphael Alperman és a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara.

Carl Philipp Emanuel Bach C-dur csembaló versenyéből ez volt a harmadik tétel, előadta Rafael Alperman és a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara. Csajkovszkijjal folytatjuk műsorunkat, akit a balett műfaja állandóan foglalkoztatott, az opera és a balett tartalmi körét pedig pontosan és tudatosan választotta külön. Az operától Csajkovszkij élő, valószerű drámaiságot követelt meg, a balettet viszont az elbűvölő fantázia és a meseszerűség műfajának tekintette. Ez igaz a Diótörőre is, amelyet ugye Hoffmann meséje alapján írt, játékos fantáziának, a babáknak sajátszerű világát komponálta meg benne. Következik most a suite-ből a kisnyitány és az induló. Előadja a Berlini Filharmonikus Zenekar vezénnyel Szemjon Bicskov.

Csajkovszki Dió törő szvittjéből szólt két tétel, a kis nyitány és az induló, hát nagyon vidám zenék, ezek sokakat talán még ugrálásra is késztettek. A berlini filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Szemjon Bicskov. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassuk Johann Sebastian Bach zenéjét, az 1052-es jegyzékszámú D-moll koncertó részlete szól. Ezt ugye eredetileg hegedűre írta Bach, a hegedű kotta elveszett, de Bach átírta csemballóra, billentyűs hangszere, ebben a formában maradt fent, és ebben a változatban halljuk most is. Angela Hewitt lesz a szólista, ő ezúttal zongorán játszik, az ausztrál kamarazenekart Richard Tognetti dirigálja.

0: Bach 1052-es edzékszámú D-moll koncertójából szólt az első tétel, az Allegro. Előadta Angela Hewitt zongorán, közreműködött az Ausztrál Kamarazenekar, vezényelt Richard Tognetti. És ezzel a mai délelőtt végére értünk. A szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, további jó rádiózást, jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás, a spanyol kultúra és életérzés legjava, fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Viegas, a karmester David Jiménez, Defaia, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Kórusokkal telik meg Ferencváros október 3-án, 14 kórus 5 helyszínen énekel majd magazinunk mai vendége, Lovas Gabriella Karnagy, a fesztivál művészeti vezetője, a Ferencvárosi Művelődési Központ női karának és a Jazz & More kórusának karnagya, valamint Molnár Mónika, a híres bakácstéri gyermekkórus karnagya, a Szoler karnagya, akiket nagy szeretettel köszöntök.
1: Üdvözlünk mindenkit!
0: Mielőtt a kórusfesztiválra térnénk, ami most már második alkalommal kerül megrendezésre. Kérlek, meséljetek, hogy hogyan indult ez a szenvedély, a kórus éneklés szeretete az életetekben. Ha jól tudom, együtt jártatok, ha nem is egy év folyamra a Magyar Rádió gyermekkórusába.
1: Hát igen, közös a fészek, nagyon nagy szerencsében volt részünk Gabival, mert annak idején még a Botka-Csányi házas pár égisze alatt jártunk a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusába, és szerintem onnan hozzuk ezt magunkkal, a zene szeretetét, és azt, hogy továbbadjuk valakiknek. És nekem olyan szerencsém volt, hogy a Bakácstéri Énekzenei Általános Iskola igazgatói, most már többes számot mondok, mert már elég régóta tanítok ott, és azóta 4 igazgató is volt, és mind a 4 igazgató nagyon támogatta a zenét, illetve azt a kórus munkát, amit sikerült továbbvinni és végezni ott abban az iskolában.
0: Műsorunk elején a híres Oscar-díjas Mindenki című film betétdalát hallottok, amit annak idején, ha jól tudom, még vaciláltál, hogy elvállaljátok ezt, mint kórus.
1: Alapvetően nekem nem tetszett a történet, mert ugye itt egy konfliktus van az énektanár és a kórus között, és nekem általában jó a kapcsolatom a gyerekekkel, ezért nagyon erősen hezitáltam, és aztán volt egy anyuka, aki olvasta szintén ezt a forgatókönyvet, és azt mondta, már akkor a Rádai utcában sétálva, hogy Móni, ez Oscar gyanús, és akkor én jót nevettem ezen, aztán később pár évvel ez beigazolódott.
0: Ez közel most már 10 esztendejek történt 2017-ben. Gabi, átadom a szót. Említettük, hogy másodjára valósul meg Ferencvárosban a Kórus Fesztivál. Kérlek, mesélj!
2: A fesztivál alap ötlete az abból keletkezett, hogy tavaly 2025-ben volt az FMK női kara 20 éves. És ennek kapcsán beszélgettem a Ferencvárosi Művelődési Központ szervezőivel, hogy hogy lehetne ezt méltóképpen megünnepelni, és szerencsére az egyik szervezőnk az kórusrajongó, ő is énekelt valaha kórusban, és akkor mondta, hogy jó, hát csináljunk egy kórusfesztivált, és akkor azt mondtam, hogy oké, rendben, és sokszor részt vettünk már a Jazz & More kórussal, és néhányszor az FMK-val is a Tóth Árpi által kitalált Kórusok Éjszakája rendezvénysorozaton, tehát egy ilyen fesztiválnak a technikai alapgondolata, meg a működési elve már megvolt, és akkor hozzá megkaptam én a szervezési segítséget a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársaitól. Legnagyobb rémületemre tavaly ez meg is valósult, rettenetesen sok munka, sok idegeskedés, bizonytalanság, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól sült el. Tavaly 10 kórus vett részt rajta, idén viszont már 14-en.
0: 14 kórus, és nem csak Budapestről érkeznek.
2: Valójában a művészeti vezetőként a legfontosabb erényem az, hogy nagyon-nagyon sok kórust ismerek, és érdekelnek is ők, tehát hallgatom is őket. A vidéki kórusok egy részét, például a Fandante Kamara kórust, az Szegeden a Kószán hallottam először, és nagyon megtetszett. A pécsiek, a szép nevű Capella Quinque Ecclesiensis, kórus karnagya, Keresztes Nóra, pedig az évfolyamtársam volt a Zeneakadémián, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt ki sem merem mondani. Aztán ott vannak a kecskeméti szkercósok, akikkel összefutottam a Kószán, Szegeden, és ott a közös éneklés során mondtam, hogy mi lenne, hogyha eljönnétek, és mondták, hogy boldogan csatlakoznának hozzánk. De jön még az Ádám Jenő női kar Sziget-Szent Miklósról, ő náluk pedig a közös szál az, hogy az egyik tagjuk az énekel a Jazz & More kórusban is, és általa ismertem meg ezt a nagyon helyes, nagyon kedves kis csapatot.
0: Hogyan készültök a gyerekekkel, mi minden zajlik ilyenkor, a megelőző napokban beszélgetünk, gondolom ilyenkor azért más a hétköznapi életetek is egy ilyen fesztivál előtt.
1: Igen, nagy az izgalom. Nálunk általában az iskolában évszakos koncertek vannak, van őszi, téli és tavaszi koncert, és akkor tavaly, amikor megkaptuk Gavitól a felkérést, akkor örömmel mondtunk igent, de ugye ez egy picit besűrűsödött, mert őszi koncert is, kórusfesztivál is, ez így nagyon sok volt, és akkor megbeszéltük, hogy mivel ez most idén is lesz, akkor ezt választjuk, most idén nincs őszi koncert, hanem erre a kórusfesztiválra megyünk. és hát nagyon izgulnak a gyerekek, mert ugye még a kicsik nem tudják azt az anyagot, ugye október van, az nagyon kevés idő még arra, hogy újat vigyünk, tehát a tavalyiból kell, kicsik még nem tudják, szeretnének csatlakozni, vajon bekerülnek-e a csapatba, szóval nagy az izgalom. Úgyhogy örömmel megyünk, és hát nagyon nagy büszkeség, hogy a felnőtt, illetve ifjúsági kórusok között azért ott lehet egy gyerekcsapat.
0: Ilyenkor már a kórustáborban készültök?
1: Igen, tavasszal szoktunk kórustáborba járni, és akkor az egy igazi kórustábor, tehát délelőtt, délután, és van, amikor még este is kóruspróbák övezik a játékidőket.
0: És egyébként hogyan zajlanak a hétköznapok a gyermekkórusnál?
1: Igazából minden hétköznapba valamilyen kis ünnepi szál bele tud csusszani, hiszen mindig vannak felkéréseink. Most például Debrecenbe utazunk szombaton, Rácz László Jacksonát a projektjét visszük Debrecenbe, és akkor a klasszikus zenetanulási dolgainkat megfűszerezzük mindig valamivel. Most a kórusfesztivállal, illetve Michael Jackson dalai is elhangoznak.
0: Hogyan telnek a Ferencvárosi Művelődési Központ női karának hétköznapjai?
2: Azt kell tudni rólunk, hogy ez egy nagyon pici csapat, 8-an vagyunk. Hetente egyszer próbálunk keddesténként a Művelődési Központban.
0: Ugye az alapító tagok a Magyar Rádió gyermekkórusának
2: tagjai. És igen, az alapító tagok, tulajdonképpen a mostani tagoknak talán az ilyen 50%-a, ami 5 embert jelent. Mindannyian vagy a rádió gyerekkórusnak, vagy az opera gyermekkarnak voltak tagjai régen, tehát az azt jelenti, hogy hál' Isten kottaolvasás az elég könnyen megy, nagyon szép hangok, és hát egy korosztályba tartozunk, és ezáltal egy elég összetartó női csapat. Úgyhogy a hétköznapok úgy telnek, hogy mindenki csinálja a maga dolgát, aztán keddesténként összegyűlünk, és akkor megpróbálják megemészteni azokat a műveket, amiket én eléjük tárok, amit nagyon vegyesen szoktak fogadni a lányok. Van, ami ellen ilyen elképesztően heves tiltakozás van bennük, és akkor én hiába mondom, hogy de higgyetek el, hogy mikor majd minden megszólal, akkor ez milyen jó lesz. Akkor meg kell velük küzdeni, nagyon-nagyon sokat nevetünk, és a végén általában nekem van igazam.
0: Megünneplitek egymás születésnapját, névnapját?
2: Abszolút, úristen, abszolút. Sajnos majd nagyon az elmúlt időszakban nagyon sok kerekéforduló volt, de mindig meglepjük egymást, odafigyelünk egymásra, magánéletben is támogatjuk egymást. Én azt gondolom, hogy ez semmilyen más kórusnál nem működhet enélkül a dolog. Az, hogy aztán ez milyen mély kapcsolat, az már változhat, de a legnagyobb kórusokban is kell, hogy legyen egy összetartó erő. Ettől vagyunk több, mint sima, átlagos emberek, akik összegyűlnek és énekelnek együtt. Tehát szerintem ez az amatőr kórusoknak a leges-leges legnagyobb erénye.
0: Gyermekkórusoknál ez ugyanígy?
1: Képzeljétek el, hogy nekem most olyan szerencsém van, hogy a mostani szoleres gyerekeknél egy olyan támogató szülői csapat van a háttérben, akik nagyon sok mindent tesznek a gyerekekért. Most voltunk például kirándulni, meghívtam a gyerekeket a telkünkre, Nagyvázsony melletti Pulán van egy kis telkünk, és nem tudtunk volna eljutni az ő segítségük nélkül, ugyanis volán buszra nem lehet felszállni 45-en, a vonat az messze lett volna, ugye busszal kellett volna még jönni, és akkor összefogtak, és addig-addig szervezték, míg béreltek nekünk egy buszt, és akkor így megvalósulhatott a kórus kirándulás. De ahogy az emberi kapcsolatok, Gabi, nálatok, nálunk úgy a gyerek kapcsolatok és az őket körülvevő támogató szülői közösség nagyon fontos.
0: A következő felvételen a Szoler gyermekkórus énekel. Mit hallunk?
1: Tamási László iskoladalát. A dalnak az az érdekessége, hogy a zeneszerző, az én testvérem, a bátyám, aki nagy patronusa a kórusnak, egyébként a névadónk is ő. Annak idején volt már a Szolernek egy elődje, a Zenebona, az első igazi zeneis csapatom felsős diákjaiból. És akkor gondolkodtunk, hogy hát ez a Zenebona, ez kéne valami jobb. És akkor a Laci találta ki ezt a mozaik szót, hogy szoler, hogy lélek, illetve lélegzet. És akkor mindez gyerekhangokon.
0: Tamási László iskoladala szól a következő percekben, a Bakástéri Szoler gyermekkar énekel, Molnár Mónika vezényel.

0: A Bakács Céri gyermekkórus, a Szoller gyermekkórus énekelt Tamási László iskola dalából szólt a részlet. Magazinunk vendége, Molnár Mónika vezényelt. Említetted, Móni, hogy a Bakács Céri Énekzenei Általános Iskola 190 éves lesz.
1: Így van, hát ez most egy izgalmas időszak, hiszen újból összehívjuk majd a régi diákokat, régi tanárokat, és tervezünk hasonló ünnepségeket, mint a 180-ason, amire ez a mű készült. Két koncertünk volt, az egyik a Művészetek Palotájába, ide hívtuk meg a híressé vált régi bakácsos diákokat, Ler Istvánt, Fisl Mónikát, Sasvári Sándort, illetve Balázs Fecót, akkor még élt Balázs Fecó is. És volt egy tornatermi koncertünk, ahol pedig a régi diákokból alakult kórus Magyar Margit vezényletével és a jelenlegi kórus énekelt együtt.
0: Említettük, hogy október 3-án 14 kórus énekel majd a kórusfesztiválon Ferencvárosban. Említsük meg a helyszíneket, Gabi. Legnagyobb örömömre idén sikerült két új helyszínt bevonni a fesztiválba. Megpróbáltuk a belső Ferencváros, tehát a Bakács tér és a Fővám tér közötti területre koncentrálni a helyszíneket. Bejelentkezett a Fővám téri vásárcsarnok. Nekem már régen ezek a csarnokok így a mániáim, hogy olyan helyeket keresni, ami nem koncerthelyszín, tehát hogy bevinni az emberek közé a koncerteket, és kicsit bevonzani az embereket a kórus.
2: Igen, nagyon meglepőek ezek, és nagyon hatásosak. Én egy Bach Mindenkinek fesztiválra emlékszek például, ami nagyon meglepő volt a csarnokban.
0: De ráadásul nagyon jó az akusztika, nagyon közreműködőek, és nagyon konstruktívak voltak az üzemeltetők. Ott fogjuk kezdeni az egész fesztivált, mert azt gondolom, hogy így még szombat délután talán a vásárlók is majd megállnak döbbenten, kicsit elszőrjük közöttük a szórólapokat, hogy gyertek, gyertek, hallgassatok meg minket. Itt lesz az úgynevezett éneklő csarnok, ami azt jelenti, hogy minden kórus egy percben bemutatkozik. Nyilván elmondjuk a nevét, és akkor a műsor füzetben megtalálják, hogy kit hol lehet majd meghallgatni. Ami tavaly is volt helyszín, a Bakács Bunker, illetve maga Bakács tér, valamint a helytörténeti gyűjtemény, de tavaly a helytörténeti gyűjteményben bent énekeltünk, most pedig, hogy az építészet csodáival is találkozunk, az Árkádos belső udvaron fogunk énekelni, ugyancsak kiváló akusztikával rendelkezik. És ami számomra külön öröm, tavaly sajnos nem sikerült, mert esküvőt tartottak éppen ott, de lemehetünk és énekelhetünk a Bakács-téri templom altemplomában, ahol szerintem nem is tudjuk, hogy micsoda kincs rejtőzik. Milyen gyönyörű helyszín, az akusztikáról nem is beszélünk, és szerencsére Mikele atya nagyon lelkesen támogat minket.
2: Gondolom a műsort is így válogatjátok. Most felvételünkön a pécsi kórus énekel.
0: Következzen a Capella Quinque Ecclesiensis előadásában Johann Hermann Schein Freie mich in Herren című műve vezényel Keresztes Nóra.

0: Felvételünkön a Pécsi Kapella Quinquefliesiensis énekelt, Keresztes Nóra vezényelt. Magazinunk mai vendége Lovas Gabriella, az FMK Kórus Fesztivál művészeti vezetője, és Molnár Mónika, a Bakácstéri Gyermekkórus karnagya. Sok mindenről beszélgettünk, és próbáljuk bemutatni a kórusokat, hiszen 14 kórus érkezik. Gabi, kik érkeznek még?
1: Izgalmas kórusok vannak, nagyon sokszínűek. Valamilyen képpen mindenki kötődik hozzám egy picit. Például az Inferno Minor Kórus, akinek a karnagya Horváth Anna egyik tagja, ugyancsak énekel a Jazz Zenmorba, és onnan ismerem őket, tavaly is részt vettek az FMK Fesztiválon, nagyon kedvelem őket, nagyon sokszínű a műsoruk, Anna pedig egy rendkívül agilis és maximalista karnagy. Aztán beszéljünk még a Chemical Singersről, akik az elmesélésük szerint teljesen véletlenül alakultak meg az MTA kémiai kutatóközpontjában. Állítólag egyik laborban két ember két szólamban énekelt, és ezt a folyosón valaki meghallotta, és aztán ebből lett egyszer csak egy kórus.
2: Tehát a chemical kórusa.
1: Ez bizony, és aztán az évek során már nem csak vegyészek, hanem mindenféle tudós ember csatlakozott ehhez a kis együtteshez, az ő karnagyuk Maj Zoltán.
0: És érkezik például a Csíkszer. Ugye Tóth Árpival többször hallhattak magazinunkban is beszélgetést.
1: Így van, hiszen az egész fesztivál felépítése, ez az úgynevezett Kéj kórusok éjszakája brand, az ő ötlete és az ő gyermeke. Sajnos Árpi külföldön tartózkodik, így nem ő fog vezényelni, de nagyon-nagyon nagy létszámban ígéri a Csíkszerda kórusa részvételét, ilyen 60-70 főt ígérnek, úgyhogy ők is jönnek, őket is meg tudjátok hallgatni.
0: Érkezik például a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusa.
1: Igen, nagyon büszke vagyok rá, hogy a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusa, szegényeknek is ilyen szörnyű hosszú neve van, eljönnek hozzánk, hiszen ők a legrégebben együtt éneklő kórus, mármint, hogy a legrégebben alapított kórus, ha jól tudom, 1903-ban még mint férfi kar alakult, aztán a 40-es években lett belőlük vegyes kar, és hát a mai napig fenn vannak, ami a 21. században szerintem egy csodálatos dolog, hogy egy több mint 100 éves együttes még mindig létezik, és működik, és énekelnek együtt. A karnagyuk Székely Zsófi, de sajnos ő sem ér rá, ezért a másodkarnagy Olekszó Gergely fog vezényelni. Aztán, miután ugye a Jazz Zenmor kórus hozzám tartozik, ezért nagyon kedvelem a könnyű zenei kórusokat, ex-Jazz Zenmor tag, az alapító karnagya és jelenleg is művészeti vezetője a Provokál ének együttesnek, őket is meg lehet hallgatni, illetve van egy másik ének együttes, akik énekelnek könnyű zenét is, velük a Pasaréten találkoztam egy kórus találkozón, hallottam őket, Da Capo kamarakórus, az ő karnagyuk pedig Zongora Attila.
0: Tavaly is volt, kicsit a kórusok éjszakájához hasonlóan záró darab, ami felcsendült a kórusfesztivál végén.
1: A záró dal egy nagyon-nagyon-nagyon nagy vállalkozás lesz. Valójában ez egy kvódlibet. Ugye a kvódlibet egy olyan zenei műfaj, ahol teljesen különböző dallamok nem csak egymás után tudnak megszólalni, hanem egyszerre is, és amikor egyszerre szólnak, akkor kiadnak egy kórusművet. És a zeneszerzővel, aki idén Fűri Gábor, azt találtuk ki koncepciónak, hogy minden helyszínnek van egy nagyon karakteres zenei megszólalása, és minden kórus csak egy-egy részletet kap meg ebből a kvódlibettől. Tehát minden kórus csak egy pici kórus művet tanul meg, és aztán, amikor az összeéneklése történik, azt hiszem, hogy 17:30 a Bakácstéren ennek a záródalnak, akkor fogunk az egész művel találkozni egyszerre.
0: Tehát a Bakácstéri gyermekkórus is éppen ezt a pici részt tanulja.
3: Reméljük, hogy sikerül addig eljutnunk, és akkor mi is része lehetünk ennek az összhangzásnak.
0: Említettük, hogy két kórus karnagyaként szervezed ezt a fesztivált művészeti vezetőként. Szóljon most a Ferencvárosi Művelődési Központ női karától. Egy kortárs mű, hiszen nagyon sok kortárs darabot énekeltek.
1: Igen, ennek a női karnak kifejezetten ez a specialitása. Olyannyira kortárs műveket énekelünk, hogy élő zeneszerzők műveit, tehát többek között Bella Mátét énekeltünk, Beyser Matyó Tamás dalait, vagy Laco Zoltán Vince műveit. Illetve számomra a kortárs kórusirodalom legnagyobb alakja Orbán György, mániákus Orbán rajongó vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy most az Fülemüle című műve fog elhangozni.

0: Október 3-án 14 kórus várja 5 helyszínen a kóruszene kedvelőit. Az FMK Kórus Fesztiválon Ferencvárosban magazinunk mai vendége Lovas Gabriella, a fesztivál művészeti vezetője, és Molnár Mónika, a Bakástéri Gyermekkórus karnagya. Azzal indítottuk beszélgetésünket, hogy mindketten a Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltetek, és onnan hoztátok a zene, a kóruszzene iránti szenvedély, szeretetet, ami a mai napig az életetek része. Kik voltak aztán a pályátokon, pályádon, Móni, olyan meghatározó személyek, akik még inkább ezt a tüzet éltették benned, amit most továbbadsz a gyerekeknek?
1: Az ifjúságom zenei részének továbbvívői, Tész Gabriella, Igó Lenke, Reményi János, tőlük tanulhattam, őket csodálhattam az alatt, a újabb 4 év alatt, ami az általános iskola után történt. Én visszajártam énekelni szólamvezetőként a gyerekkórusba, és aztán később az ELTÉ-re bekerülvén Kollár Éva volt a tanszékvezetőnk, Mohainé Katonics Mária a karvezetőm az ELTÉ-n, és aztán később Kollár Évától is tanulhattam a Zene Akadémián, illetve a kórusában énekeltem, a budapesti Monteverdi kórusban. És hát ott is a közösség, mint szívmelengető és családi dolog szinte, az a mai napig egy éltető erő.
0: Aki nem énekelt még kórusban, hogyan mondanátok el neki, hogy mi minden miatt jó együtt, közösségben, kórusban énekelni?
2: Én szerintem a legfontosabb dolog az, hogy nem vagy egyedül. Tehát az az élmény, hogy valami olyasmit hozol létre, amit egyedül soha nem tudsz létrehozni. Ez a legeslegfontosabb.
1: Igen, illetve én még azt is nagyon sokszor tapasztaltam, hogy bármilyen hangulatban vagy, egyrészt azt átérzik, átrezgik, és meg is tudják változtatni. Tehát, hogy a bajban is tudunk együtt sírni, és az örömben együtt örülni, és ez valami csodálatos. És hogy ez nem csak egy pátosz, hogy a zene, hanem az egy varázslat.
2: Ez a gyakorlati megvalósulása, igen.
1: Igen.
0: Gabi felét fordulok, te ugye Párkai tanár úr növendéke voltál.
2: Így van, de egy fészekből indultunk, ahogy Móni fogalmaz, de én egy kicsit más fele mentem tovább. Én átmentem még az opera gyerekkarba énekelni, ahol a Csányi Botka házaspár után találkozhattam Szebellédi Valériával és Gubcsó Gyöngyvérrel, és ők egy picit így a színházi gyerekkórusok világába repítettek el engem. A Zeneakadémián pedig Párkai tanár urat kell kiemelnem mindenképpen, tehát rá úgy néztem föl, mint egy istenre. Voltak a magunk csatározásai, meg vitái, de pont ezért gondolom, hogy látott bennem valamit, meg ezzel segített mindig, hogy nem hagyta, hogy elszálljak. Illetve Erdei Pétert kell még megemlítenem, aki ugyancsak nagy példaképem. Számtalan nyári kurzusán vettem részt, hogy minél többet megtudjak a karnagyi teendőkről.
0: És említed ezt a klasszikus vonalat, és a másik kórusod ugye a Jazz and More. Hogyan keveredtél erre? Ugye a Ferencvárosi Műveledési Központ női kara egy teljesen más műfajt képvisel.
2: Így van, hát az egyetem elvégzése után egészen fura módon, de a színházi közegbe kerültem be, és miután zenés darabokkal foglalkoztam, hiszen zenész vagyok, musicalekkel, operettekkel, olykor operával is, 2 évig a Debreceni Színház operakar igazgatója voltam, óhatatlanul is a könnyebb műfajokkal is megismerkedtem, és azokban is rettenetesen fontos szerepe van a vokálnak, vagy az ansamnak, ahogy ugye mondják. Így amikor 2017-ben fölkértek a Jazz and More kórus vezetésre, akkor örömmel elvállaltam.
0: És a Jazz and More kórus is énekel a Kórus Fesztiválon Ferencvárosban október 3-án. Mit ajánlasz, mi szóljon tőletek a következő percekben beszélgetésünk zárásaként?
2: Könnyű zenei stílusnak egyik fő jellemzője, hogy nem csak az énekhangot, hanem a ritmust, illetve az ember által kelthető hangokat is szereti nagyon használni. Ezért egy olyan művet hoztam, ami ezt a kettőt ötvözi. Hangozzék el Robert A. Gibsontól a Dance című mű, amit 2021-ben írt a szerző, méghozzá egy amerikai oktatási konferenciára.
0: Műsorunk végén tehát a Jazz and More kórus énekel. Köszönöm nagyon, hogy itt voltatok, és be tudtuk mutatni a Ferencvárosi Kórus Fesztivált, ami most másodjára valósul meg.
2: És akkor meg engedd meg, hogy külön köszönetet mondjak így a rádión keresztül is a Ferencvárosi Művelődési Központ 2 munkatársának, az igazgatójának, Kerek Andrásnak, és a főszervezőnek, Varga Balázsnak, hogy segítik megvalósulni ezt a projektet.
0: Kívánom, hogy a Kórus Fesztivál még nagyon hosszan virágozzék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, az FMK Kórus Fesztivál Ferencvárosban tehát október 3-án délután 1 órától kezdődik. 14 kórus 5 helyszínen vár minden érdeklődőt sok szeretettel. Magazinunk mai vendége Lovas Gabriella, a fesztivál művészeti vezetője, az FMK női karának és a Jazz & More kórusnak karnagya, és Molnár Mónika, a Bakács Széri Szoller gyermekkórus karnagya volt. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Ismét civilek haltak meg ukrán és orosz dróncsapásokban. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Folytatódik a napos felhős enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, egy ember életét vesztette, legkevesebb 8-an megsérültek. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni. Ukrán légi csapásokban az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil permiolaj finomítójánál, egy ember meghalt. Franciaországban 7 percen át szóltak a harangok a 14. Leó pápa érkezésének tiszteletére. A katolikus egyházfő Emmanuel Macron elnök fogadta Orly repülőterén, majd kormánytisztviselőkkel és diplomatákkal találkozik, felkeresi az UNESCO központját, délután pedig a Notre Dame-nál köszönti a híveket. Este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik majd együtt. Idehaza mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet benyújtani. Újabb 2 hónappal meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Ismét 10 éves csúcsához, a tavalyi évvégi szinthez közelít a hazai munkanélküliség. Az elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, valamint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A KSH adatai szerint a ráta augusztusban 4,7%-ra nőtt, 229 ezer volt a regisztrált álláskeresők száma, 7 ezerrel több, mint júliusban. Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit. Ezúttal is 10 kategóriában adják át az elismerést. A szakmai szervezetektől, civilektől, korábbi díjazottaktól több mint 900 jelölés érkezett. A kategóriák győzteseit a december 4-i díjátadó gálán jelentik be. Átadnak majd egy Prima Primissima közönségdíjat is. A voksolás október végén indul. Végül pedig az időjárásról. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. A következő napokban száraz, egyre melegebb idő várható, de az éjjelek hűvösek lesznek.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
5: Egyik előző adásunkban azokat az énekelt verseket hallhattuk, amelyeket 1995-ben írtam Zoltán Gábor felkérésére, amikor a Rádió Irodalmi Szerkesztősége Vörös Sándor Roncsszőnyeg ciklusának teljes bemutatására készült. A felvételek a Magyar Rádió 1-es stúdiójában készültek Parov Nikola akkori zsarátnok műhelyének, Barvit

Csukás István Baltover Hadova című versét nem egyszerű értelmezni. Nem azért, mert annyira kortárs, hanem azért, mert a megírásához ő is szótárt használt. Az a jasz nyelv, amin ez a vers megszólal, a 30-as évek alvilágában alakult ki. A szótárra a rendőrségnek volt szüksége, hogy kihallgatásokon értelmezni tudják a bűnözők vallomását.

Oberhén 20 mázsa aknasz, princem, miért is csúsztam plére?

0: tabaday, hop tabaday, tip tabaday, hop hop de la maloko, hop tabaday, hop hop hop hop.
1: Jóval lírai hangulatot pendít meg a következő Gallarda című csukás költemény.

Határgyőző két verse következik. Az elsőnek Séta eső a címe, a másodiknak Figyelmeztetés, Éttermi paradoxon alcímmel. Ez utóbbi zenéje a Megfogtam egy szúnyogot kezdetű közismert népdalt idézi. Az ország legnagyobb tárogatósa, Barvics Iván pontosan 200 cm, ezúttal énekesként mutatkozik be.

Magyar László alvilágról tudósító verse az ókor elbeszélő típusú metrumát, ma reppelésnek mondanánk, a hegzamétert zendíti meg. A Nyári délután című viszont ismét szaffói mértékben hömpölyög.

0: barátaim is ilyen jól legyenek meg nélkülem.
1: Rákos Sándor gyermekkorom legnagyobb irodalmi élményét szerezte nekem a Gilgámes fordításával. Örömmel fedeztem fel az ő verseit is a pályázók darabjai között. Ars Poetica Amatoria című első darabja a psalmodizáló népdal stílus hangján szólal meg. Az egy hazug bíróhoz címzett következő költemény balasi strófát használ. A befejező disztichon egy sírfelirat. Hiába az antik forma, a felhasznált dallam egy lőrincrévi férfitánc a pontozó zenéjéből származik, igaz némi átalakítással.

0: Takács Zsuzsa városi körülményekre alkalmazott remek kanásztáncot írt.
1: Hely, azt mondják, hogy azért isznak, mert hogy adósságba úsznak. Ha adósok nem lennének, szóda vizet vedelnének. A buborék olyan erős, hely, de nem állok meg a babám előtt. Ha megállok, ujjujjuj, bajszom vége lekonyul. Nem vagyok én hajléktalan, csak a szívem boldogtalan. Nájlon zacskó füle szakad, fényképet kezembe akad. Megpihenek a lágymányosi híd alatt, fényképet

Tandori Dezső szürreális verssoraihoz 6/8-ban ringatozó délszláv hangulatú tamburomuzsikát társítottam. Ezt követő versének dallama viszont a Dunántúli ugrósok zenéjéből merít.

0: neked köszönhetik, akárhogy lejtenek. Hoppá, hopp, hopp, hoppá. Te meg csak átmenet, amid van rá mehet. Amit nincs, így könnyít, nem teher sem eddig. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Égföldi követe, honod megkövet-e? Még mit megkövessen, csak hogy ne kövessen. Hoppá, hopp.
1: Mai adásunkat Viski András dalával zárjuk. A címe Christian Morgenstern Kapatos.

0: A rongyszőnyek toldalékokról szóló műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: A 2013. július 31-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Erdélyi Dániel vezényli. A felvétel a Pesti Vigadóban 2026. május 7-én készült. Elsőként hallgassák meg Robert Schumann Julius Cézár nyitányát, opusz 128.

Robert Schumann Julius Cézár nyitányát hallották. A Nemzeti Filharmonikus zenekar játszik Erdélyi Dániel vezénnyel. Orbán György Sopracanti di Verzi vonós zenekarra. A tételek Kolinda, Havazás Kornstadtban, Repülj madár, repülj!

Elhangzott Orbán György Sopracanti Diversi vonós zenekarra, Kolinda Havazás Kornstadtban, Repülj madár repülj. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Erdélyi Dániel. Erich Wolfgang Korngold, Sok hűhó semmiért, Svit. A tételek Nyitány, Lánya nászszobában, Lasponya és Furkó, Az űrjárat indulója, Intermezzo, Kertizene, Hornpipe, Álarcos bál.

Erich Wolfgang Korngold Sok hűhó sem mér című szvítjét hallották. A tételek Nyitány, Lánya nászszobában, Lasponya és Furkó az őrjárat indulója, Intermezzo kertizene, Hornpipe állarcos bál. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar befejezésül Erdélyi Dániel vezényletével Ludwig van Beethoven 5. c-moll sorzs szimfóniáját játssza, Opus 67.

0: Beethoven 5. sorsszimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Erdélyi Dániel. A felvétel a Pesti Vigadóban 2026. május 7-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból szombaton 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a 70. születésnapját ünneplő Németi Attila zongora művészt köszöntjük. Liszt Ferenc műveket hallanak. A felvétel a Pesti Vigadóban 1986. április 28-án készült. Funeráj.

Elhangzott Obermann völgye. Kedves hallgatóink, Németi Attila, Liszt Ferenc zongora estjét közvetítjük. Most hallgassák meg a Mephisztó keringőt.

0: A Faust keringőt hallották. Kedves hallgatóink, Németi Attila Liszt Ferenc zongora estjét közvetítettük, abból az alkalomból, hogy a zongora művész 70. születésnapját ünnepli. A felvétel a Pesti Vigadóban 1986. április 28-án készült. A hangmérnök Csík Ádár Péter, a zenei rendező Király László, a szerkesztő Weiss Gábor volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás. A spanyol kultúra és életérzés legjava. Fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Viegas, a karmester David Jiménez, De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával. Nem fizett szolidaritási hozzájárulást októberben Budaörs. Napos, kellemes őszidő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New York-i ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitotta az új regionális együttműködésre a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben. Fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonon is zajlanak az egyeztetések, jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció aluli magyar mentességet. Kijevben lakóházat és közintézményt is találatért hajnalban. Egy 14 éves fiú meghalt, 20-an megsérültek. Az egyik drón egy több emeletes ház felső szintjeit rongálta meg, egy másik az igazságügyi főtanács épületébe csapódott. Az oroszok emellett logisztikai központot, infrastruktúrális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is eltaláltak. Ukrán légicsapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfinomítójánál, 1 ember meghalt. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették. A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a 4 napos apostoli látogatásra érkezett 14. Leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyházfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. A katolikus egyházfő délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes, több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs. A Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében a település polgármestere arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be. Újabb munkácsi relikviák kerültek a Békés Csabai Múzeumhoz. A 7 tárgy között van részkarc, fotográfia, a festőről szóló diafilm, valamint egy az Egyesült Államokban megjelent kártyasorozat Munkácsit ábrázoló darabja is. az év végéig Békés Csabán lehet megnézni az Ecce Homo Lego változatát is, amelyet 155 ezer építőelemből több száz diák rakott össze Debrecenben. Híreink végén a várható időjárásról. Szép napos idő lesz a hétvégén, ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. 15 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
5: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Szép péntek délutánt kívánok Önöknek a Bartók Rádió stúdiójából, Uzseli Bence vagyok. Az üvegfal túloldalán a hangmérnöki asztalnál Padi Géza ül, és a zenéinket most is Csík Gabriella zenei szerkesztő állította össze. Az első a zene, amit meghallgatunk, Mozart D-dur hegedű versenyének befejező rondója lesz, Gidon Kremer szólójával és a bécsi filharmonikusokkal, Nikolaus Arnoncourt vezényel.

Wolfgang Amadeus Mozart D-dur hegedű versenyének befejező rondó tételét játszotta Gidon Kremer és a bécsi filharmonikusok Nikolaus Arnoncourt vezényelt. Következő zeneszerzőnk Josef Rheinberger, őt leginkább az orgonisták és a kórusok szokták ismerni, most viszont egy kamarazenei mű részletét hallgatjuk meg, az Opus 191 B-jelzésű szextetjének a menüet tételét. Gyöngyösi Zoltán játszik fuvolán, Csizmadia Ica oboán, Klenyán Csaba klarinéton, Cserna Magda fagonton, Bizják Gábor kürtön és Cséna Gyildikó zongorán.

József Reinberger szextettjének menüettjét játszott a Gyöngyösi Zoltán, Csizmadia Ica, Klenyán Csaba, Cserna Magdolna, Bizják Gábor és Csénagy Ildikó. Schubert utoljára bemutatott szimfóniájával folytatjuk, ez a harmadik szimfónia, több mint 50 év telt el Schubert halála után, amikor ezt a szimfóniát első alkalommal teljes terjedelmében előadták. Most a második Allegretto tételt játssza az amszterdami koncertjában a zenekara, Nikolaus Arnoncourt vezényel.

Schubert harmadik szimfóniájának második tételét hallottuk az amszterdami Concerthebouw zenekara játszott Nicolaus Arnonk úr vezetésével. A következő zeneszerzőnk Ferdinando Bertoni. Őről a talán kevesebben hallottak, olasz zeneszerzőről van szó, élete nagyobbik része Velencéhez kötődik. De most jönnek az érdekességek. 1725-től 1813-ig élt. Ízlelgessük egy kicsit ezt a két évszámot. 25 éves volt, amikor Bach meghalt, de ifja korában még Vivaldival is találkozhatott volna Velencében. És hát 1813-ban már jócskán túlélte Mozartot, de Haydnt is, Beethoven még élt ekkoriban, tehát tulajdonképpen láthatta az első romantikusokat is, láthatta a teljes klasszikát, és még javában a barokk emlőkön nevelkedett. Ami a zenéjét illeti, talán leginkább a barokkhoz köthető, több mint egy tucat operát írt, bár hosszú időn keresztül működött a velencei Szent Márk bazilikában is, az operáit Londonban is műsorra tűzték. És hát ami az érdekes, hogy van neki is egy Orfeusza, ráadásul nem csak Monteverdihez köti ez a történet, hanem hogy ugyanazt a szövegkönyvet használta, amit később Gluck, és van neki egy Tancredje, mint ahogy Monteverdinek is, és később Rossini a maga operaszériái között szintén a Tancreddel aratta az első komoly sikerét. Az is egy érdekes dolog ebben a világban még, hogy mennyire ugyanazokra az opera librettókra és ugyanazokra a témákra írtak operát. Akkoriban még nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e valami újat, hanem inkább azt, hogy meg tudjuk-e mutatni másképpen azt, amivel már más is sikeres lett. Most a Tancred című operájából halljuk Tancred áriáját, Addio o miei sospiri, Max Emanuel Cencic kontratenor énekei, az Armonia Athenea kíséri, George Petru vezényel.

Ferdinando Bertoni Tancred című operájából hallottuk Tancred áriáját Max Emanuel Csencsics és az Armonia Athena előadásában. Mendelssohnnal folytatjuk, az Asdur dal szöveg nélkül hallgatjuk meg, opusz 53 numero 1, Andante con moto, Nagy Péter zongorázik.

0: Mendelssohn opusz 53-as Asdur szöveg nélküli dalát hallottuk, Nagy Péter zongorázott. 3 perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mit tartogat a mai lemezújdonság? Egy Telemann lemezt, a megszámlálhatatlanul sok Telemann műből. Ez egy érdekes összeállítás. Több hegedű verseny is szerepel rajta, illetve a 2 hegedűre írt Gulliver utazásai. Aztán van például egy olyan szonáta, ami trombitára és vonósokra, illetve kontinuóra íródott, és van egy olyan overture suite, ami hagyományosan zenekarra íródott volna, ez viszont egy hegedű szólós overture suite, ebbe hallgatunk most bele a H-moll suite 6. menüet tételét. Isabelle Faust a hegedű szólista és az Akademie für Alte Musik Berlin kíséri.

Telemann Hámol overtűr szvitjének 6. menüet tételét hallottuk Isabelle Faust és az Akadémie für Alte Musik Berlin előadásában. És gitárzenével folytatjuk. Mario Castelnuovo Tedesco a zeneszerző, és a Boccherini előtt tisztelgő szonátájának első tételét halljuk, Csáki András gitározik.

Mario Castelnuovo Tedesco szonáta Omaggio a Boccherini című művének nyitó tételét hallottuk, Csáky András játszott gitáron. És jöjjön még egy német-osztrák versenymű záró rondó tétel, ráadásul rokonoktól, hiszen Karl Maria von Weber a zeneszerző, és ő rokona volt Mozart feleségének, Constanze Webernek. Az F-moll klarinét verseny harmadik rondó tételét játssza Walter Böjkens és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, James Conlon a karmester.

Amennyire komoran kezdődik ez az F-moll klarinét verseny, annyira vidám a vége. Kármária von Weber F-moll klarinét versenyének utolsó tételét hallottuk, Walter Böjkens és a Rotterdami Filharmonikus zenekar játszott, James Conlon vezényelt. Henry Purcell-lel folytatjuk, a G-moll sakkon következik, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Henry Purcell G-moll sakonját játszotta az Orpheus kamarazenekar. Még régebbre megyünk a zenetörténetben, Orlandus Lassus zsoldos szerenádja következik. Ez az idősebb generáció számára kifejezetten ismerős lehet. Vannak ilyen korszakos művek, azt gondolom, hogy talán a kórus kultúrában meg még inkább, amelyeknek van néhány évtizedik, amikor hatalmas divatok. Ez a zsoldos szerenád is ilyen volt, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években még iskolai kórusokban később is nagyon sokat ment ez a darab, főleg magyarul, aztán utána egy idő után már egy kicsikét ciki lett, pedig egyébként erről Lassus éppen nem tehet, hogy kicsit túl prezentálták egy időben ezt a darabot. Mi most eredeti nyelven hallgatjuk meg a Deller Consort előadásában, sőt még az is lehet, hogy nem is énekelnek, hanem hangszeren adják elő. Halljuk.

Lassus zsoldos szerenádját hallottuk, a Deller konszort énekelt. Johann Strauss ékszerpolkája a következő zenénk, a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekara játszik Johannes Wiedner vezényel.

0: Ez volt az Ékszerpolka, a Szlovák Rádió szimfonikus zenekara előadásában Johannes Wildner vezetésével. Johann Strauss volt a zeneszerző. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Vasárnap este 7 órakor lesz egy érdekes koncert a BMC-ben, Alma és Fája, Berecz András és Berecz Mihály. Ugyebár Berecz Andrást, mint népmesemondót, énekest ismerjük, a fiát Berecz Mihályt pedig, mint klasszikus zongoraművészt, aki elsősorban Bartókot és bécsi klasszikát játszik, és azt gondolná az ember, hogy hát azért ez két egymástól eléggé messze eső terület, mit fog csinálni ez a két művész egy estén? Erről érdeklődött Szejdül Dénes.
2: Édesapám mesélni fog, de hogy mit fog mesélni, azt meg én sem tudom, sőt az is, hogy ő se tudja, de valamit fog mesélni, és Haydn F-dur és G-dur zongora versenyéhez konkrétan nem tudom, hogy hozzákapcsolódó mesét tud-e mondani, az is lehet, hogy igen, de ő a zenéről, a zenefilozófiáról tud gyönyörű meséket, amit hát én is nagyon várom már, hogy a színpadról hallgassam. Egyébként mi közösen azért sokat álltunk együtt színpadon, én kisfiúként Ütőgardonon játszottam, ő akkor énekelt, illetve a népmesét mondott, de családdal együtt, úgyhogy bátyám néptáncolt, én Bartók művet játszottam, édesapám énekelt és mesélt, így azért sok kilométer van így közösen bennünk, de ez nekünk is új, hogy én a budapesti honosokkal Haydnt játszok, ő pedig mesél, úgyhogy nagyon várom én is, hogy mi fog ebből megszületni. Az biztos, hogy az improvizációnak is maradt tér ebben az előadásban.
3: Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Alma és Fája. Adódik a kérdés, hogy te hogy érzed, mennyire estél messze az almafától?
2: Én szeretem úgy gondolni, hogy nem estem messze, mert párszor kaptam ilyen dicséretet, ami nekem mindig nagyon jól esett, hogy az ujjaimmal én is mesét mondok a zongorán, úgyhogy szeretném, hogyha ez mindig így lenne. Ez az egyik része, a másik része az pedig a népzene. Édesapámat sokat hallottam énekelni, édesanyám néptáncolt, és a népzene az hát Bartóknál egészen közvetlenül hangzik a hatása, de hát egyébként Haydn sincs olyan messze tőle pont, egyébként itt a G-dur zongorán a 3. tételen is hallatszik magyar népzenének a hatása, úgyhogy szerettem úgy gondolni, hogy közel vagyok az almafához.
3: De nem csak ketten lesztek a színpadon, hanem ott vannak a budapesti vonósok Pilc János vezetésével. Milyen a közös munka?
2: Budapesti vonósokkal nagyszerű a közös munka, fantasztikus társaság, nagyon aranyosak, és imádják a zenét, és van időnk dolgozni. Pilc János is hát fantasztikus kamarazenész, és szerencsére most van időnk 3 próbával, hogy felfedezzük ezeket a műveket, egyébként nekem is újak, nekik is újak, és kísérletezzünk. Erre azért nagyon ritkán van lehetőség, és ezek a zongora versenyek azért egyébként Haydn nem volt maga virtuóz, tudott nyilván játszani csembalon, fortepianon, de inkább a hangszer mellől vezényelt. Ő nem volt az a típus, aki versenyműveket adott elő, és nincs is annyi utasítás a kottában egyébként pár dinamikai eltelt.

0: Úgyhogy sokat kell dolgozni azon, hogy megszülessen a mű. Most erre van lehetőség, és nagyon élvezem a közös munkát velük.
1: Berecz Mihályt hallották a vasárnap esti édesapjával közös koncertjéről a BMC-ben. Ahogy említette is, két kevésbé játszott Haydn zongora verseny is elhangzik majd, a G-dur és az F-dur, de ezek többnyire azért újdonságok, és nem is olyan könnyű belőlük felvételt találni. Ő vele semmiképpen sem, hiszen, ahogy említette, ez neki is újdonság. Viszont lesz egy nagyon nagy sláger is a koncert elején, a budapesti vonósok előadásában, Mozart kiséi zenéje. Ennek az első tételét halljuk most, ezen a felvételen is a budapesti vonósok játszanak.

Mozart Egy kis éjzene című szerenádjának első tételét játszották a budapesti vonósok. Hacsaturján Spartacus szvittjének negyedik tételével folytatjuk a zenehallgatást, a Gaditani lányok tánca és Spartacus győzelme, ez ennek a tételnek a címe, a Royal Philharmonicus zenekar játszik, Jurij Temirkanov vezényel.

Hacsatúrján Spartacus szvittjéből hallottuk a negyedik tételt. A Royal Philharmonikus zenekar játszott, Júri Tyemirkanov volt a karmester. A Bartók Rádió hallgatóinak már nem ismeretlen Adalbert Girovecnek a neve. Ő az a cseh származású bécsi klasszikus élete nagy részében Bécsben alkotó zeneszerző, akinek hát az volt a nagy szerencsétlensége, hogy Haydn, Mozart és Beethoven is akkoriban tartózkodott a városban, de azért így több száz évvel a halála után felfelfedezik azért egy-egy művét. Most például az F-dur zongora verseny harmadik rondó tételét hallgatjuk meg. A szólista Julian Miles-Trejevjan és a London Mozart Players-el játszik Howard Griffiths a karmester.

Adalbert Girovec F-dur zongora versenyének harmadik befejező rondótételét hallottuk, ahogy ez a mai muzsikáló délutánból is kiderült, a versenyművek különösen a bécsi klasszikában általában rondótétellel zárultak, és általában három tételesek. Érdekes egyébként például Mozartnál, hogy gyakorlatilag csak három tételes zongora versenyeket írt, olyannal viszont több versenyművében is kísérletezett, hogy a rondó tételbe belerakjon egy menüettet, vagy esetleg egy más karakterű tételrészt, de csak mint egy epizódot. A játék előtt még egy kis Bach zenét hallgatunk, a H-moll partita 7. tempodi burré tételét játssza Hilary Hahn hegedűn.

0: Johann Sebastian Bach H-moll partitájának hetedik tempodi burrétételét játszotta Hilary Hahn. Különösen a barokk szerzőknek, de még később is voltak bizonyos hangnemek, amelyeknek különös jelentőségük volt. A H-moll az például a barokk szerzők számára a komolyság és az emelkedettség egyik fontos hangneme volt, Csajkovszkinál pedig általában H-mollban vagy H-durban jön a halál. Azért mondom ezt, mert hamarosan következik a nyereményjáték, és ott is a hangnemek jelentősége lesz majd terítéken. Hamarosan folytatjuk. 2 perc múlva lesz 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai 3 játékunk közül az elsőhöz, a nyereményjátékhoz. Az elérhetőségeink most is 0630 30 30 160, az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. 3 koncertre van páros belépünk, és van egy tárgynyereményünk is. Az első koncert szeptember 29-én kedden este 7 órakor lesz a Hagyományok Háza színház termében, Mesterek és tanítványok, Unger Balázs. Ez egy népi koncert lesz, ahol Unger Balázs és növendékei, illetve pályatársai lépnek színpadra, de meghívott vendégként játszik majd Pál István Szalonna hegedűművész is. 30-a szerda a második koncert, ez a Zeneakadémia nagy termében lesz este 7 órakor, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar érkezik, Mesterhármas a koncert címe, Mozart, Schumann és Csajkovszki művek szólnak, ők a hármas mesterek. És a harmadik koncert október 2-án este 7 órakor Veszprémben lesz a Hangvillában, a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye, vezényel és közreműködik Maxim Rizanov, és hát Mozart, C-moll adagio és fugája is elhangzik, illetve Purcell Abdelazere, de egyébként sok érdekesség, és ha jól látom, több ukrán zeneszerző műve is szerepel ezen a koncerten. És akkor van még egy tárgynyereményünk, Lindsay Stirling jazzénekesnő Snow Waltz című CD-je. Még egyszer a koncertek. 29-én Hagyományok Háza, 30-án Zeneakadémia, és október 2-án Veszprém Hangvilla, illetve a Snow Waltz című jazz CD-t lehet megnyerni. A kérdés pedig, ahogyan már előre vetítettem, a hangnemekkel kapcsolatos. Az egyes hangnemek sokszor külön-külön karaktereket is tulajdonítottak, főleg bizonyos korokban. Van egy olyan hangnem, ami jellemzően a pasztorális, vidékies, joviális hangulatot testesíti meg, ezért a pasztorál zenék általában ebben a hangnemben íródtak. Melyik ez a hangnem? Annyit segítek, hogy a most felhangzó játékzene is egy ilyen pasztorális zene, és szintén ebben a hangnemben íródott. Szóval egy hangnem a megfejtés.

Ludwig van Beethoven 6. pasztorál szimfóniájának utolsó tételét hallottuk, hálás érzések ébredése és hála ének a vihar elmúltával. A londoni filharmonikus zenekart Klaus Tennstedt vezényelte. És az volt a kérdés, hogy melyik az a hangnem, ami a legtöbb zeneszerző fejében összekapcsolódott a pasztorális, vidékies, joviális hangulattal, és amiben ez a pasztorál szimfónia is íródott. A legtöbben tudták, hogy melyik ez a hangnem, annak is örültem, hogy volt, aki megfülelte, vagy ismerte a művet, amit hallgattunk, és onnan találta ki, hogy az F-durról van szó. Ez is egy F-dur szimfónia, és általában, hogyha pásztorokról van szó, akkor F-dur kerül elő. Volt, aki írta az A-durt, és tulajdonképpen az sem jár messze az igazságtól. Vannak A-dur pasztorálzenék is, de jóval kevesebben, mint az F-durok. Mondom a nyerteseinket: Csoma Róbert, Sárközi Béla, Ivánkai Erika és Vilsic Éva. Jó élményeket kívánunk nekik a koncertekhez és a CD-hez, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és folytatjuk a játékot, mert jön a szavazós játék. Mi történt a történelemben szeptember 25-én? 1683-ban ezen a napon született Jean-Philippe Rameau, francia barokk zeneszerző. Van neki a Boreádok című operája, amiben van egy betét, egy zenekari betét, polümnia leereszkedése. Én nekem mindig a Bach D-dur zenekari szvit híres R-tétele jut erről eszembe, ha van kedvük, hallgassuk meg Rameau születésének évfordulóján ezt a bizonyos zenekari tételt. A másik egy 150 évvel ezelőtti esemény: 1876-ban ezen a napon Brahms egy próba keretében megmutatta Clara Schumannnak az első szimfónia első és utolsó tételét, ekkor már a bemutatóra készültek, sokáig dolgozott Brahms ezen a művön, és nagyon remélte, hogy sikerül neki olyan szimfóniát írni, ami a becsületére válik. Hát az ős bemutató után nem bántak vele kesztyűs kézzel a kritikusok, ráhúzták a vizes lepedőt, hogy ez bizony a 10. Beethoven szimfónia. Azért azt gondolom, hogy ennél sokkal több ez a mű, mint ahogy bizonyítja az is, hogy máig a repertoár része, de ez volt az a nap, amikor megmutatta az számára egyik legfontosabb referencia személynek, Clara Schumannnak. Ebből az alkalomból természetesen a szimfónia első tételét hallgathatnánk meg mi is. És a harmadik lehetőség, hogy 120 évvel ezelőtt, 1906-ban ezen a napon született Dmitri Sosztakovics. Sokféle művét játsszák, sokféle művét szokták szeretni, de talán a leghíresebb kompozíciója a bizonyos keringő, ami a Varieté zenekari szvit második keringő tétele, ezt hallgathatnánk meg. Még egyszer a lehetőségek: Jean-Philippe Rameau a Boreádok című operájából a zenekari betét, ami hajaz egy kicsikét Bach zenéjére, vagy Brahms első szimfóniájának első tétele, vagy pedig Sosztakovics Varieté szvitjéből a híres keringő. Ezekből lehet választani, ameddig meghallgatjuk a fiatal csellista Kian Szoltáni intermezzóját. Ő játszik csellón, minden szólamot ő játszott, a felvétel ezt is persze lehetővé teszi. Várom a szavazatokat.

Kian Szoltáni cselló művész intermezzóját adta elő a szerző. A modern felvételek lehetővé teszik azt, hogy minden szólamot külön-külön följátszon, ő is így tett. És akkor mi történt a szavazatokkal? Hát végül is az lett, hogy egy ideig fejfej mellett haladtak, aztán végül Rameau zenéje lett a győztes, második helyen végzett Brahms szimfóniája, és Sosztakovics került a harmadik helyre. Úgy tűnik, hogy a kíváncsiság hajtotta most a legtöbbeket, úgyhogy akkor ez a lehetőség következik most. Ahogy ígértem, tehát akkor a Boreádok című Rameau opera zenekari betétjét halljuk, Polümnia leereszkedése. Az Orfeó zenekar játszik Vashegyi György vezényel.

Polümnia leereszkedését hallottuk Jean-Philippe Rameau a Boreádok című operájából, az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényelte. Egy érdekesség, hogy mennyire tanul a mesterséges intelligencia, amikor megláttam Rameau születésnapját, ez a tétel jutott eszembe, csak azt nem tudtam, hogy melyik operában van és mi a címe. Megkérdeztem hát ChatGPT barátomat, hogy figyelj csak, van egy Rameau tétel, valamelyik operájában van, D-durban van egy zenekari betét, és hasonlít Bach D-dur szvittjének a híres R-tételéhez. Melyik lehet ez a tétel? És megválaszolta nekem, hogy bizony te a Polümnia leereszkedésére gondolsz a Boreádok című operájából, itt a felvétel, és lám tényleg. Verdivel folytatjuk, a Trubadur harmadik felvonásából halljuk Manrico Strettáját, Luciano Pavarotti és Joan Sutherland énekel, a Philharmonia zenekart, a londoni operakórust pedig Richard Boning vezényli.

0: Giuseppe Verdi a Troubadour című operájának harmadik felvonásából hallottuk a Sterettát, Luciano Pavarotti, illetve Joan Sutherland és a Philharmonia zenekar mellett a londoni operakórus énekelt, Richard Boning vezényelt. Most hamarosan 5 óra van, ez azt jelenti, hogy hírek következnek. Viszont addig még vannak közlekedési híreink is, sajnos nem a legjobbak. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatai és Óbarok térségében elég nagy torlódás alakult ki. A külső sávon szinte csak kamionok araszolnak, így aki személyautóval Budapest felé tart, inkább az átterelt belső sávon menjen. Aztán az M80-ason van egy karambol, Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között, aki teheti a 184-es kilométernél, még előtte a 182-esnél hagyja el az utat, mert a 184-esnél teljes szélességében lezárták az utat. És hát hasonló a helyzet Debrecenben is a 4-es főúton, a külső Kassai útnál 3 személyautó ütközött össze, ott is megállították a forgalmat, a Pallagi út felé lehet kikerülni a balesetet. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra. A hírek után Schubert zenéjével folytatjuk, most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első részlete. Felülvizsgálná a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a szakminiszter, és napos kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta. Úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba. A humanitárius segítség és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt 3 olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak, az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak 1 autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek. A pénz bank számlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változnának a korábbi megállapodáson. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjainak korróziós hajlama miatt kell szakszervízbe vinni a Volkswagen 2013. szeptember és 2024. július között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Turán és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017 októbere és 2024 májusa között készült Q3 típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés, a tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervízzel. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább 1,5 évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. A novemberben nyíló Buhera című tárlat azt mutatja meg, hogyan született meg a Kádár rendszerben a hiánygazdaságból és a technikai ismeretek találkozásából egy egész korszak sajátos tárgyvilága. Szép napos idő várható a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződnek, később sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. 17 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel, az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Bécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Schubert zenéjével folytatjuk a 664-es Deutsche Jégszámú A-dur szonáta harmadik és egyben utolsó tételét hallgatjuk meg Sziatoszláv Richter zongorajátékában.

Schubert A-dur szonátájának utolsó tételét hallottuk, Svetoslav Richter zongorázott. Ottorino Respighi Róma kútjai című ciklusának első tétele következik most, a Valla Giulia kutya reggel, azaz inkább hajnalban, egy hajnali szökőkutat kell elképzelni, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényli.

A Valle Giulia szökő kutyát láttuk és hallottuk hajnalban. Ott a Rino Respighi Róma kutyai című ciklusából szólt a részlet. A Philadelphiai szimfonikus zenekart Riccardo Muti vezényelte. A következő zeneszerzőnk Thomas Linley, és adódik a kérdés, hogy melyik, mert hogy apa és fiáról van szó. Az apa 1733-ban született, és az ifjabbik Thomas Linley pedig 1756-ban, és mind a ketten foglalkoztak zeneszerzéssel. A Gardedám, avagy a Kettős szöktetés című opera pedig a kettejük közös műve. Ennek a nyitányát hallgatjuk meg. Azért is érdekes ez a mű, mert nem a klasszikus értelemben vett vígopera, ami az elejétől a végéig végig van komponálva, hanem korabeli ismert tételek, dallamok, akár egész dalok is szerepelnek benne, tehát egy kicsikét ilyen pasticcio jellegű mű is. A nyitányt halljuk, a The Parley of Instruments együttes játszik, Paul Nicholson vezényel.

A Gardedám avagy a kettős szöktetés az idősebb és az ifjabb Thomas Linley szerzeményének nyitányát hallottuk, a The Parley of Instruments együttes játszott Paul Nicholson vezetésével. Ábránt képek vagy fantázia darabok következnek Robert Schumann Opus 73-as művéből, a második Lebhaft Leicht megjelölésű tételt halljuk, Starker János játszik Gordonkán, Sigeon Neriki zongorán.

Robert Schumann Opus 73-as Fantázia darabok című sorozatából a második tételt hallottuk Starker János és Sigeo Neriki előadásában. Egy filmzenével folytatjuk, az Út Indiába című filmből halljuk Adela témáját. Maurice Jarre a zeneszerző, a prágai filharmonikus zenekar játszik a felvételen Paul Bateman vezetésével.

0: Maurice Jarre az Út az Indiába című filmhez írt zenéjéből szólt a részlet, Adele a témája, a prágai filharmonikus zenekar játszott, Paul Bateman volt a karmester. Egy perc elmúlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor ki lehet találni, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy mi jut eszünk be erről a műről. Azt is meg lehet írni, hogy milyen fajta alkalomra tudnánk elképzelni ezt a zenét, vagy milyen jellegű mondani valója lehet. A szokásos elérhetőségeinken várom a javaslatokat. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Jöjjön a zene, Sziatoszláv Richter zongorázik, 1982-ben készült a felvétel a Pesti Vigadóban.

Hújatok, néma könnyek, egy irgalmatlan földre, többé nem jámbor kezek közé, sem a barátság keblére. Hújatok, mint a meddő eső, mely visszacsapódik a szikláról, melyet az ég egyetlen sugara sem töröl fel, s melyet egyetlen szellő sem szárít fel. Lamartine e sorait írta a zeneszerző a zongora darab elé, de még mielőtt elmondanám, hogy ki a szerző, amit egyébként nagyon sokan eltaláltak, azért még néhány érdekes hozzászólást is szemezgetnék. Az egyik, lehet, hogy gyerekes, de nekem a Tente baba tente kezdetű altatódal jut eszembe. Hát igen, van benne valami altatódal az elején főleg, és hát van benne valami ilyen, nem egészen tudni, hogy mennyire lesz komoly, vagy inkább csak egyszerű darab ez. Aztán, szerintem 20. századi szerző lehet, talán orosz. Sajnos közelebbit nem tudok, Sosztakovicsot is el tudom képzelni. Megint másik. Romantikus, mélabús, meditatív zene. Liszt Ferenc? Vagy orosz? Scriabin? A felső kis dallam van most. Akkor Liszt. És tényleg Liszt. Liszt Ferenc Andante Lagrimoso című művét hallottuk a Költői és vallásos harmóniák sorozatból. Egyébként nekem is van tapasztalatom ezzel a művel. Megszerettem a mélabúját és megtanultam, de azért azt is éreztem, hogy nem véletlenül nem játsszák ezt olyan sokat. És akkoriban szokás volt még a szüleimnél, hogy ha hazautaztam és valamilyen vendégek jöttek, akkor mindig leültem a zongorához és játszottam valamit. Hát egyszer ezt a művet játszottam, becsülettel végighallgatták, nem volt hatalmas nagy sikere, és aztán édesapám csendesen megjegyezte, hogy azért ez nem egy látványos mű. Hát tényleg nem, inkább egy ilyen magába forduló. Viszont mi most Händellel folytatjuk, a Seviat tellus inter rigores motetta első tételét hallgatjuk meg. Julia Lezsnyeva énekel, az Il Giardino Armonica Giovanni Antonini vezényli.

Handel Sævia Tellus inter rigoras kezdődő motettájának első tételét hallottuk. Julia Lezsnyeva énekelt, az Il Giardino Armonicot Giovanni Antonini vezényelte. Az idősebb, tehát Leopold Mozart trombita versenye következik most. Érdekes dolog, hogy a kései Haydn trombita versenyt úgy tartjuk számon, hogy hát hosszú idő után akkor először valaki nekiállt trombita versenyt írni, mert már volt ventiles trombita, és érdemes volt ráírni. Azért előtte is írogattak, például Mihály Haydn is írt, vagy Leopold Mozart is, de az még egy másik fajta hangszerre íródott. Külön érdekessége ennek a műnek, hogy egy adagio tétellel kezdődik. Tarkövi Gábor a szólista, a Bambergi szimfonikusokat Karl-Heinz Steffens vezényli.

Leopold Mozart D-dur trombita versenyének első tételét játszott a Tarkövi Gábor és a bambergi szimfonikusok Karl-Heinz Steffens vezényelt. Zárásként egy igazi hírességet hallgatunk meg Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából, a Palotást a harmadik felvonásból. A Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik, Ferencsik János a karmester.

0: Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából szólt a Palotás. Ez volt az egyik első ilyen zenetörténeti jelentőségi újítás a Magyar Nemzeti Operában, hogy hát ha magyar opera, akkor a balettnek is magyarnak kell lenni, és innen jött a Hunyadiba a Palotás, aztán majd a Bánkbánba a Csárdás. A Magyar Állami Hangverseny zenekar játszott, Ferencsik János volt a karmester. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délután, most hamarosan kezdődik a Súgójuk című műsorunk Madarász Zsolttal. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Csík Gabriella és Padi Géza nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás. A spanyol kultúra és életérzés legjava. Fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Viegas. A karmester David Jiménez. De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Ma 20 óra 42 perckor. A Bartók Rádióban. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.

0: 9 bemutatót tartanak ebben az évadban a Víg Színházban. Dés László és Geszti Péter Petőfi Sándor életéről készít zenés darabot.
1: Az alapgondolat az, hogy az érettségi tétel mitikus, magasban, valahol valami szobor formájában látható ifjú zsenit, azt idehozzuk a mágóval, és érezzük, hogy azok az energiák, amik ott a márciusi ifjakban működtek, azok nagyon ismerősek lehetnek.
0: Egy Nobel-díjas koreai szerző darabja lesz az első bemutató a Radnóti Színházban.
2: Olyan alapvető emberi dolgokról szól, mint a testünkhöz való viszonyunk, illetve alapvetően az önrendelkezéshez való viszony, az autonómiánkhoz való viszony, a szabadsághoz való viszony.
0: A magyar emigráció sokszínű, fordulatokkal teli történetét mutatja be az Amerikai Álom című kiállítása a Nemzeti Múzeumban.
3: Felszállt Kossuth, Madame Kossuth, with their children, tehát gyermekeikkel, és még az az 55 ember, aki vele együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval, óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg. Ez a kék színű üvegpalack, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót.
0: A Súgójuk mai adásában beszélgetést hallhatnak az idei Eszterházi Irodalmi Díj nyertesével, Bognár Péterrel, és beszámolunk az Újbudai Eleven Ősz Fesztivál programjairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Madarász Zsolt. Kilenc premier várja a nézőket a Víg Színház idei évadában, a három fő játszótér mellett most már egy negyedik helyszínen is, és az első premier majd a Pesti Színházban Arthur Miller Két hétfő emléke című darabja lesz. Rudolf Péter igazgató az egyik szereplője ennek a darabnak. Lázas próbák közben tudunk most beszélgetni, hiszen délelőtt és délután is zajlanak a próbák. Fehér Balázs Benő a rendező.
1: Sőt, szinte ugyanezzel a csapattal megyünk egy plakátfotózásra is, tehát mondhatjuk, hogy az egész napot a csapat együtt történt, egyben összekovácsoló helyzet is lesz, mert már jártunk figurolesen meg begyűjteni azokat, amiket nyilván az ember tud, hogy nagyjából milyen ez a közeg, én legalábbis nem a Rózsadombban nőttem föl.
0: Akkor mondjuk el, hogy a közeg ugye egy
1: autóalkatrész
0: műhelyben, vagy raktárban.
1: Igen, és mi elmentünk egy, persze nem ilyen, bizonyos értelemben mégiscsak családias helyzet fogadott ott minket, mint amit az Arthur Miller megírta, akinek szintén van személyes érintettsége. Ő dolgozott egy ilyen közegben, tehát bizonyos értelemben ez szinte ilyen önéletrajzi írás.
0: Ugye ő is figuralesre ment, talán még akkor nem is tudta.
1: Még nem tudott
0: az egyetem előtt volt, és akkor elszegényedett a család, és a tandíjra kellett neki dolgozni.
1: Így van, és tulajdonképpen itt van egy srác, aki így mondhatja magáról, hogy Arthur Millert játsza ebben az esetben. Egy hatalmas nagy logisztikai központba mentünk, tehát nem mindenki ismer mindenkit, és mindenki tudja a másikkal éppen mi van és mi történt, hanem egy ilyen hatalmas gyárban, de hát olyan a vizualitása, az sokkoló volt, 20 méter magas polcrendszer között álltunk, az hihetetlen volt, és a plakátfotókat ott készítjük. Igen, a próbák mindig lázasak, hát akárki, akárhol dolgozik, csak akkor van értelme, ha lázasan dolgozik.
0: Mennyire mai ez a darab, hiszen ezt a gazdasági világválság tapasztalataiból kiindulva 55-ben, tehát most már 70 éve írta Arthur Miller.
1: Igen, finom hangoltak a Benőjék, hogy valamiféle időtlenség legyen benne, hát sajnos a válság, a nyomorúság és a kiszolgáltatottság. A világban nem eltűnő elemek, sajnálatos módon, tehát azonosulni ezzel a réteggel, akik önhibájukon kívül, vagy önhibájukból, tulajdonképpen mégiscsak a peremén mozognak a társadalomnak. Gyönyörű darab, és egyszerre van egy látszólagos durvasága ebben a példányban, talán még több humor, mint az eredetiben, bennünk készült.
0: Rövid részleteket már lehetett vele látni az interneten, és ott nagyon sokat nevettek a színészek, tehát nagyon sok humor is lesz ebben a darabban, annak ellenére, hogy ugye egy nehéz történet.
1: Igazán jó írások azok mindig ilyen dupla fenekűek, hogy egy nagy közhelyet mondja, és ezeket élvezi a legjobban az ember, és aztán úgy csavar rajta egyet Arthur Miller, mégiscsak a világ egyik legjobb drámaírója, és haladunk a látszólag nem fontos dolgokból, összeállnak a sorsok, és összeállnak az érdek, és aztán tényleg fájdalmas kisülési pontok.
0: Itt a művészbejárónál összefutottam Hegedűs D. Gézával, aki szerencsére most már egész jól van. Ez az első darab, ugye, amivel láthatja
1: igen,
0: hosszú idő után.
1: Igen, Géza most így visszatér, és ez nagyon nagy öröm mindannyiunknak, neki is.
0: Most színészként, és aztán tavaszra egy Woody Allen darabbal majd rendezőként.
1: Igen, így a Pesti Színház harmadik bemutatója az a Blue Jasmine, Kék Jasmine lesz, amit ő rendez, és a Woody Allen féle filmnek

0: egy színpadi változatok.
1: Térjünk egy kicsit még vissza a mostani próbákhoz, hiszen a nagy színpadon és lázadt próbák folynak. 4-6 vagy 4-es-6-os, nem is tudom, hogy kell pontosan kiejteni.
0: Most kaptam egy instrukciót, 4-6, így kell mondanom, nehezen áll rá a számba.
1: Ugye a letargián is gondolkodni kellett, hogy hogy kell kiejteni.
0: Ez most egyen könnyen bazett.
1: Biztos sokan látták ezt a darabot, Ifja Vidnyánszky Attila a rendező. Egy érettségiző osztályról szólt, és most az érettségi után vagyunk már.
0: Talán szokatlan egy repertoár színház életében. Folytatás készül. Filmnél már megszoktuk. Tovább gondolják, és én itt kifejezetten a tovább gondolás az ezekkel a fiatalokkal való együtt felnövés története. Nyilván a maga a helyszín, a 4-6,
1: mint, ez egy kocsma.
0: Kocsma, persze lehetővé teszi, hogy nagyon sokféle ember térjen be a maga bajával, keservével, és távozzon, vagy jobb, vagy rosszabb állapotban, mint hogy érkezett. Az nagyon fontos pillanat volt azonnal a színház életében, amikor a letargiátok mégiscsak egy klasszikusnak az átirata, mert mégis az egyébként szintén nagyon fiatal Büchnernek a Leonsz és Lénája ott az alapot, és ezt gondolta tovább írótársaival Attila. A dolog lényege az volt, hogy legyenek kíváncsiak a nagyszülők, a szülők arra, hogy hol tartanak a mi lukóink, tizenévesek, huszonévesek, hogy akarjuk egymást megérteni, ez egy nagyon fontos eleme darabnak, és tulajdonképpen az egyik oldal persze az, hogy bevonzuk a fiatalokat, akik aztán remélhetően itt ragadnak velünk a Csehov előadáson is, ami a második bemutatónk lesz, a Vígben. És most magam is kíváncsian várom, hogy rengeteg olyan improvizatív elem van benne, ami miatt nekem egy készpéldány nem volt még a kezemben. Tehát ez egy bizalmi helyzet az Attila felé, aki elmondta, hogy milyen jellegű lesz az előadás, és ott a csapattal együtt összerakja.
1: Azért Ifja Vidnyánszky Attilával színészként is találkozhatom, ugye rengeteget rendez most már.
0: Igen. Együtt is fogunk játszani a Csárdás királynőben, mindig ő Bónu.
1: Akkor ugorjunk is erre a Csárdás királynőre. Mohácsi János rendezi, akkor valószínűleg nem egy klasszikus Csárdás királynőt látunk majd.
0: Akkor mindig is ezt kerestem, hogy olyan Csárdás királynő, amely a maga módján klasszikus. Persze mindenképp egy izgalmas helyzet, mert a Vígben nem volt még. Annak ellenére, hogy Kálmán Imre egyébként a Vígben mutatkozott be, mint szerző. Persze mégiscsak a Csárdás királynő egy klasszikus. Olyan az alapanyag, hogy mindenki megtalálja a saját Csárdás királynőt. És ezért van esélye arra, hogy az ember másodszor és harmadszor is megtalálhatja az éppen akkori ideg- és elmeállapotának és az ország ideg- és elmeállapotának megfelelő Csárdás királynőt. És a cél az, hogyha van egy ilyen klasszikus, akkor amellé találjunk egy olyan rendezőt, aki biztos, hogy megrázza az anyagot, úgyhogy közben maradjon belőle minden izgalom, de mégiscsak egy saját anyag jöjjön létre a Vígszínháznak, és egy rekonstrukció. És ez természetesen így is lesz, Mohácsi János is ezzel a lendülettel van neki az anyagnak, és igen, Attila ebben Bóni lesz. Nekem másodszor fordul elő az életemben, ugye a Lilionfinál volt, hogy 1983-ban Lilionfi voltam, most a Szilvai professzort játszom. És akkor a Vígszínházból elszerződtem Kecskeméten a Csárdás királynővel. Játszottam Bunit, mert pedig majd Miska Pincér. Hát ez a világ rendje, van benne valami szépség, van benne valami ijesztő, és van valami büszkeség is, hogy az ember lábon van.
1: Mennyire nehézség az, hogy az emberek várják azért azt a klasszikus Csárdás királynőt, amit ugye még a fiatalok is biztos láttak filmen.
0: Nyilván színházba járók jelentős százaléka tudja, hogy ha Moha jön, akkor az milyen lesz. És a János nagyon jól dolgozott többször már a Vígszínház épületében. Az Üvegcipő volt legutóbb egy igazán sikeres vállalkozása.
1: Radnai Csilla gondolom nem fél a szereptől, de azért a színészeknek ez mindig egy nagy kihívás énekelni és táncolni is.
0: Vígszínház speciális helyzetéből adódik, hogy miközben játsszuk a nagy klasszikusokat is, Csehov, Shakespeare, Arthur Miller is immár ide sorolható, és akár még a Bohém élet is Valló Péter rendezésében, majd a Pesti Színház decemberi bemutatójában. Közben igen, olyan zenés anyagokat is készítünk, amihez kell egy komoly technikai tudás. Én is kezdek, nagyon rég nem jár. Igen, én is járok majd órákra, természetesen mindannyian. De ez jó, és egyébként meg a Vígszínház nagyszínpada önmagában is egy olyan technikai tudást igényel egy színésztől, ami nem minden esetben várható. Tehát másképp játszunk a házi színpadon, a Vígszalomban, amely ugye még intimebb mini Vígszínházzá nőtte ki magát.
1: De most nagyon bejáratott. Én azt néztem, hogy ugye ott lesz egy magyarországi ősbemutató, ez is egy amerikai darab, igen, a Szobatárs, ez egy kétszemélyes előadás. És
0: igen,
1: azt láttam,
0: Hegyi Barbara és a Petri Kandi.
1: Azt láttam, kettős, hogy már novemberben sincs jelent.
0: Én még ezt nem is tudtam, mert annyira ide vagyok a Pesti Színházon, hogy örömmel hallom, hogy már nincs egy a Szalomban.
1: És még egy nagyszabású produkcióról beszéljünk, majd nyáról lesz a bemutatója Petőfi Sándor életéről. Dés László és Geszti Péter írnak egy közös darabot.
0: Igen, hát ez nagyon-nagyon-nagyon régi terve a szerzőpáros

0: Beszéltünk a hamarosan bemutatandó 4-6-ról, ugye a hétvégén lesz a bemutató, és utána azért az nagyon fontos még, hogy egy Csehov bemutatónk lesz a Cseresnyi és Kert, ami nagyon váratásolott, Alexander Bargman dolgozott már a végben, és egy nagyon speciálisan látta, és a színészekkel remekül együttműködő rendezőről van szó. De nagyon érdekes, hogy mennyire akarva akaratlan átlengi az évadunkat. Valahogy a szolidaritás, az empátia, a szociális érzékenység, ami evidencia persze, művészettel foglalkozó embereknek, de mégiscsak a Woody Allen darabban is benne van, a Bohém életben, ugye Valló Péter rendezésében, bajban levő fiatalok. Sajnos az ezzel való azonosulás, amikor tudjuk, hogy mennyi egy albérlet, és egy vidékről följövő ifjú tehetség, akár a színházban milyen komplikációkat jelent, hogy valahogy rendesen eltartsa magát. Sajnálatos módon ezek a típusú problémák itt maradnak, úgy néz ki, itt maradnak velünk, így viszont lehet darabokat készíteni róla, átélni őket és megszólítani nézőket. Annak a nagyon nagy dolog, hogy Zsótér Sándor, akinek az Eszterház nagyon nagy sikerrel megy a Mercedes-Benz a házi színpadon, és akivel dolgozni mindig közben olyan, hogy az ember újra visszamenne az iskolapadba, annyit lehet tőle tanulni. És ő most Déri Tibor kedves Bóper című darabján dolgozik, annak is hamarosan bemutatója lesz. Ugye ez már volt a végben, a Major Tamás volt a főszereplő, most a Méhes Laci többek között, és utána pedig Belső Céléka rendez egy kortárs magyar adaptációt. Az a nagy dolog, hogy úgy történik az adaptáció, hogy tudjuk, hogy kik fogják játszani. Tehát azért ezek a legjobb színházi helyzetek, ahol a szerző látja maga előtt azt, akire az adaptációt megírja. Elég sűrű, de hát mindig ez színes, és végülis ez a legfontosabb szó szerintem itt mindannyiunk számára, nézőnek, alkotónak, színésznek, hogy ennyi térben, ennyi helyen, ennyi félét lehet csinálni.
1: Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját hallották.

0: Változásokkal teli évadnyitót tartott a Radnóti Színház. Ebben az évadban 6 bemutatót tartanak, sok fiatal alkotó érkezik, új tagokkal is bővült a társulat, és a művészeti tanács is megújult. A Súgolyukban most bekapcsolódik Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója.
1: Jó napot kívánok!
0: Az első bemutatójuk az már ezen a hétvégén meg lesz, egy Nobel-díjas koreai író Han Kang regényének színpadi változatát láthatják a nézők. Ez a könyv már megjelent 2017-ben magyarul is, de ez a darab magyar színházban most kerül először bemutatásra.
1: Igen, Tóth Réka Ágnes készített ebből nekünk egy adaptációt. Nagyon örülök, mert nagyon nagy az érdeklődés erre az előadásra.
0: Ez egy koreai darab, de teljesen érvényes ez a történet Európában is, akár Magyarországon is?
1: Természetesen, hiszen olyan alapvető emberi dolgokról szól, mint a testünkhöz való viszonyunk, illetve alapvetően az önrendelkezéshez való viszony, az autonómiánkhoz való viszony, a szabadsághoz való viszony. Ugye a történet, nem spoilerezve az előadást és a történetet, közepén a főhősnő áll, aki gyakorlatilag egyik napról a másikra elkezd nem enni húst, és valahogy ennek nem is csak magának a húshoz és ennek a naturalitásához van köze, hanem valamiféle a természetért, az élethez való viszony

0: és ahhoz való tulajdonképpen egy lelkiismereti kiállás azért, hogy mi emberek mit teszünk a földünkkel. Hát ez egy nagyon árnyalt történet, de négyen játsszák Vilmányi Benet, Mészáros Blanka, Horogi Ádám és Major Irma, Csábi Anna rendezi. A színpadkép és a jelmez az picit utal arra, hogy ez egy koreai történet, és nyilván van is egy ilyen aspektusa, hogy az ő zárt világukban ez egy még erősebb gesztus valaki részéről, hiszen egy nagyon hagyományőrző és nagyon szabálykövető társadalom van szó, de tágabb értelemben azt hiszem, hogy ez rendkívül érvényes 21. századi történet, ami mindenhol megél, és mindenki különböző módon élheti át, és lehet érintett benne.
1: Egy másik Nobel-díjas író, Gerhard Hauptmann művét is bemutatják még októberben. Ez nem egy kortárs darab, hiszen 1911-ben írta, és 25 év után tér vissza a Radnóti színpadára, hiszen ezt Valló Péter már megrendezte. Most Bíró Bence és Alföldi Robert átdolgozásában a cselekményt a mai magyar valóság felül újraolvasva láthatjuk majd ezt a darabot október végén.
0: Azt hiszem, hogy Robi egy nagyon izgalmas és érvényes olvasatát fogja nyújtani ennek a darabnak, és Bíró Bence egy frenetikusan sűrű és erős mai szöveget írt ebből. Egy bérházban játszódik, ahol tulajdonképpen a társadalom különböző rétegeinek képviselői megjelennek, és mint egy olvasztó tégelyben láthatunk rá arra a kataklizmára, amit felmutat ez a történet. Nagyon érvényesen szól a jövő generációjáért való aggódásról, felelősségvállalásról, arról, hogy tulajdonképpen mi emberek a túlélés érdekében mit vagyunk képesek elkövetni, akár egymás ellen is.
1: Patkányok ugye az eredeti cím, egy kicsit most érdekesen oldották ezt meg, a patkányok is kiírva került, de ezt áthúzták ezt a szót, és emberek lett a mű címe.
0: Igen.
1: Egy kicsit optimistább kicsengésű a darab így?
0: Én azt gondolom, hogy optimistább kicsengésű. A vége annak ellenére, hogy nagyon sok nyomasztás is van ebben a történetben, hiszen csecsemőkért harcolnak anyák, és ez azért egy ilyen kaukázusi krétakör szindróma, de a vége mégiscsak az, hogy a fiatalok a maguk moralitásával és úgy valami napsugarat ki tudnak menteni, és ki tudják magukat húzni abból az örvényből, amiben vagyunk, vagy amit a társadalom köréjük rakott, és most idézek egy másik csodálatos és kedves darabunkból, a Futótűzből, tehát hogy meg lehet törni a sort, és azt hiszem, hogy ez a végkicsengése majd ennek az előadásnak, és ez szerintem nagyon fontos most ebben a társadalmi helyzetben, amiben vagyunk, hiszen az egész társadalom küzd most egyfajta újrainstallálásban azért, hogy talpra álljon, hogy a sérüléseinkből ki tudjunk gyógyulni, és hát természetesen azon túl, hogy mindenkinek el kell számolnia maga lelkiismeretével, de mégiscsak valahogy kell tovább menni, és ebben a fiatalok nagyon erősen mutatják magukat, és most ez egy közhely és általánosság, hogy övék a jövő, hogy itt ebben a darabban merik magukhoz rendelni ezt a jövőt, és merik maguk kezébe venni a sorsukat, és túllépni azokon a mintákon, amikbe születtek, vagy amik ott vannak körülöttük.
1: Azt mondtam már az elején, hogy megújult a művészeti tanács, Valló Péter átadta a staféta botot két fiatal, Nagy Péter Istvánnak és Fehér Balázs Benőnek. Nagy Péter István egyébként művészeti vezetője is a Radnóti Színháznak. Nekem egyik kedvenc darabom volt tőle a Vége című, sajnos ez már nem látható a Radnótiban, talán még visszakerül.
0: Igen, hát nagyon szép előadás, igen.
1: Bartis Attila regényéből készült, az Angyalok Amerikában viszont a második részsel együtt is látható a színházban, de Nagy Péter Istvánnak is lesz egy premierje majd karácsony előtt. Egy angol író ötkötetes regény folyamát dolgozta föl, ami nagy részt önéletrajzi ihletésű. Egy súlyos történet, de azt olvastam róla, hogy ezért felszabadító humorral teli.
0: Hát, mint ahogy Pepe minden rendezésében, vagy akár azt mondhatnám, hogy a Radnóti előadásaiban is, még a legsötétebb darabokban is ott van a humor, hiszen a színház lényege és a kontrapunkt, meg hát az élet sem elviselhető humor nélkül. Ez megint egy giga vállalkozás lesz, azt hiszem, hiszen magának ennek a regény folyamnak a feldolgozása és adaptációja is egy nagyon nagy munka. Egy jól bevált csapattal dolgoznak ezen. Ugye a Takarásban című, most már többszörös díjnyertes előadásban állt össze ez a csapat. És a látványvilága is rendkívül izgalmas lesz, és hát megint mindenki fog játszani többször szerepet, hiszen ez másképp nem is elképzelhető. Színszerepet egyébként Major Erik és Krisztik Csaba adják majd. A díszletet Dabóczi Noémi tervezi, egy nagyon-nagyon tehetséges kollega, aki Angliában dolgozott már sokat. Nagy várakozással nézünk a próba folyamat elé. Nyelvezete és a stílusa egy picit, bár ugye távol van tőlünk ez a világ, az angol felső 10 000 világat, de mégis a hangvétele, illetve az a szarkasztikus és ironizáló hangvétel viszont nagyon közel áll ahhoz, amit mondjuk a régeneráció előszeretettel használ, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani, illetve hát maga ez a téma, ami szintén aktuális, a családon belüli erőszak, illetve a hatalommal való visszaélés, az abúzus, illetve az ennek mentén kialakuló traumák, amik egy életre meghatároznak mondjuk egy fiatalember vagy egy gyerek életét, de azért is volt érdekes számunkra, és döntöttünk úgy, hogy bemutatjuk ezt a történetet, mert ez gyakorlatilag egy fejlődés történet, és az, hogy itt is be lehet járni ezt a nehéz utat, és ki lehet lépni ebből, illetve ez is egy gyógyulási folyamat, happy end-del záródik a történet.
1: És ugye itt is a zene majd fontos szerepet kap ebben a darabban. Lesz még több bemutatójuk is, például Keresztes Tamás először rendez önöknél, és lesz egy újra gondolt három nővér is majd a következő évben. Igen. Ezekről majd beszéljünk egy kicsit később. Még egy programról szeretném kérdezni. Átjáró néven 7 budapesti színház fogott össze, hogy szintén a fiatalokat szólítsák meg, hiszen ennek az évadnak a mottoja tulajdonképpen az akartál valamit mondani? Igen. Talán erre reflektál ez a kezdeményezés is, ami tehát 7 budapesti színház együttműködésével jött létre, és a 15-25 éves korosztályhoz szeretnének szólni.
0: Igen, tavaly volt egy ilyen összefogás 4 színház között, egy nyári egyhetes kurzus volt a Merlin Színházban, ennek a sikerén fellelkesedve fogtak össze a színházak ifjúsági műhelyei. A mi ifjúsági műhelyünk most már több mint 10 éves, és nagyon fontos számunkra az ifjúsági műhely, nem csak azért, hogy a jövő generációja szeressen majd színházba járni, és annyiból a Radnóti ifjúsági műhelye speciális is, hogy mi több hosszú távú programban gondolkodunk, tehát akik hozzánk csatlakoznak, majd lehet egyébként figyelni, mert most van a jelentkezés a programjainkra, ugye a gimnazista csoport, részvételi csoport, illetve a magvető kiadóval közösen most már van egy több éves programunk, ahol a fiatalok különböző irodalmi műveken keresztül dolgoznak, és ezek egy évig tartó programok. Én azt hiszem, hogy ezek az ifjúsági műhelyek nagyon fontos és nagy munkát végeznek, csodálatos kollégák dolgoznak, drámainstruktorok és szociodramatisták, és ami csodálatos, hogy nagyon-nagyon kötődnek hozzánk, tehát évekre visszamenőleg jönnek és járnak vissza, és összetartó közösségek alakultak. Pont a közösségek azok, amiket nagyon nehéz összetartani ebben a felgyorsult és elmagányosodó világban, ahol a fiatalok is sokszor inkább a számítógépük előtt ülnek. Itt ugye nem arról van szó, hogy ezek színészképzők lennének, hanem itt általában, akik ezekben a műhelyekben élményeket szereznek, azok személyiségükben fejlődnek, és a gondolkodásuk és a kreativitásuk nyílik ki. Úgyhogy biztos ez is egy szuper jó dolog lesz most ez a 7 színházi összefogás. Én ezt nagyon-nagyon örülök neki.
1: Nagy Péter Istvánnal és Fehér Balázs Benővel dolgozik, tehát együtt Kovács Adél a következő években a Radnóti Színházban. Nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolódott a Súgolyok adásába.
0: Köszönöm.

0: A magyar emigráció és diaszpóra sokszínű, fordulatokkal teli történetét mutatja be az Amerikai Álom című kiállítás a Nemzeti Múzeumban. Vágyakról és veszteségekről, újrakezdésről és kiábrándulásról, gyökerekről és otthonkeresésről szól ez a tárlat. Megmutatja emellett azt is, hogy sok magyar kiválóság maga is alakítója lett annak a világnak, amely befogadta. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorokat Nálási Anikó kérdezte.
1: Egy 100 éves Forte modell fogad bennünket. Bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. De hogy került Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
2: Imádta az autókat. És neki az volt a célkitűzés, hogy mindenképpen meg akar nézni St. Louisban egy autókiállítást, és ezért neki el kell jutni az Egyesült Államokba. Tehát ő itt Európában dolgozott és vándorolt végül is a jobb megélhetést keresve, így vetődött el Detroitba, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádok böske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, ez tényleg mindenkinek az autója lehet el. Azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
1: Mehetünk régebbre is, akár az 1770-es évekbe, hogyha Kovács Mihály huszárezredes dokumentumait megnézzük. Ő volt az első magyar, aki életét adta Amerikáért.
2: Legalábbis róla tudjuk konkrétan. 16 éves volt, amikor felcsapott a Jászkun huszárezredbe, ez a karcagi születésű katonaember. Európa összes háborúját végigharcolta. Már túl egy elég rosszul sikerült házasságon, viszont rengeteg adóssággal megterhelten, eléggé kalandor életet élt, azt kell, hogy mondjam, és ekkor ment el Franciaországba, küldött egy levelet az éppen Párizsban időző Benjamin Franklinnak, aki ekkor az Egyesült Államok követe volt, és ebben a levélben fidelissimus ad mortem, tehát mindhalálig hűséggel felajánlotta szolgálatait Amerika népe függetlenségének a kivívásához. És egy hónap múlva partra szállt az Egyesült Államok földjén, tehát ő az az ember, akiről tudjuk, hogy személyesen találkozott George Washingtonnal. És ő az, aki a legmagyarabb fegyvernemnek, a huszárságnak a harcmodorát meghonosította az Egyesült Államokban. Hősi haláltal, Charleston ostrománál. Ez a lovas szobor modell, ez Finta Sándornak az alkotása. Ő 1923-tól kezdve élt New Yorkban, és az ő elég erőteljes hozzájárulása kellett ahhoz, hogy létrejön egy társaság, amelyik az amerikai és magyar kapcsolatok történetét tanulmányozta, és többek között Fabrici Kovács Mihálynak az életét is.
1: Azt nem tudom, hogy pontosan Kovács Mihály huszárezredesnek milyen fegyverei voltak, viszont későbbi korokból látunk még itt fegyvereket, például itt Kossuth puskáját. Kossuth ezt mire használta?
2: Szerintem semmire. Ajándékba kapta a feltalálótól, ez a bizonyos Marstontól. Ugye 1848-49 szabadsághozat követően Kossuthnak menekülnie kellett. Az Egyesült Államok segítségével tudott a kütahyai internálásból megszabadulni. És amikor megérkezik az Egyesült Államokba, akkor óriási ovációval fogadják, elárasztják ajándékokkal. Itt van ez a kard, ami nagyon jelentős, legalábbis a hagyomány szerint, mert úgy nevezik, hogy Washington kardja. Attól tartok, hogy ez, hogy washingtoni volt, ez egy legenda. De ugyanakkor tényleg egy nagyon szép kard, a pengéje maratott díszítésű, és rajta van az Egyesült Államoknak a címere, rajta van az Egyesült Államok mottoja, az E pluribus unum, tehát, hogy sokból egy, illetve a szövetséges államokat jelképező csillagok is rajta vannak. Az volt a célkitűzése Kossuthnak ugye az egész Amerikai Egyesült Államok beli útján, hogy egyrészt diplomáciai támogatást szerez a magyar, az újra megszerzett magyar szabadságharcot, másrészt pedig anyagi támogatást, hogy újból felfegyverezhesse a magyar sereget.
1: Van itt egy hajónapló is.
2: Kossuth Törökországban volt, a kongresszusban többször is felmerült, hogy ki kell szabadítani Kossuthot, és a Mississippi fregattot küldték a török partokhoz. Hogyha megnézzük, ott van kinyitva, Long kapitány bejegyezte, hogy felszállt Kossuth, Madame Kossuth, with their children, tehát gyermekeikkel, és még az az 55 ember, aki vele együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval, óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg, ez a kék színű üvegpalack, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót. Ezzel fogadta, igen, egyébként van az a híres Kossuth kulacs, amit a Ceglédi Múzeumtól kértünk kölcsön, könyv alakú kulacs, a gerincére Kossuth nevét írták, rengeteg érem, indián tárgyakat látunk itt, de ezen kívül olyan tárgyakat, amiket Kossuthnak dedikáltak.
1: Tehát akkor ez a szabadság terme.
2: Igen.
1: Nyilván 56 is jelen van.
2: Igen, 1956 egy nagyon jelentős menekült hullámot is jelentett. Ugye tudjuk, hogy Eisenhower elnök kormányzata katonailag nem avatkozott be a magyar szabadságharcba. Ugyanakkor politikailag és hidegháborús eszközökkel támogatta. Ilyen volt például a Szabad Európa Rádió. Ezt a Szabad Európa Rádiót jelenti meg egy a kiállításban ez a rádiókészülők. És egyébként az érintőképernyőn meghallgathatók a Szabad Európa Rádió 56-as adásai.
1: És itt van például a Time magazinnak a címlapja.
2: Ugye 1956-ban a Time magazin az évemberének a magyar szabadságharcost választotta.
1: Tehát nem egy szemét, hanem a magyar szabadságharcost.
2: Igen. És ezt is el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban egy szolidaritási hullámot hozott ez az 56-os forradalom, és hát a magyar emigráció is megmozdult, és segélycsomagokat küldtek Magyarországra. Itt a segélycsomagokból is látunk egyébként ebben a ládában, ez egy nagyon érdekes ez a láda. A denveri általános iskolások készítették, és a láda belső oldalán iskolásoknak a neve is föl van sorolva, akik között egyébként egy magyar nevet is találunk, egy Perényi nevezetűt, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika megnyitotta a határait, és ugye a Camp Kilmer befogadótáborban menedéket találtak az 56-os menekültek. Mint egy 40 ezer emberről beszélünk, tehát ez egy jelentős hullám volt, az 56-os.
1: Nézzünk be ide ebbe a terembe, mert itt van az, hogy hogyan is élt a magyar diaszpora emigráció Amerikában.
2: A kiállításnak ez a terve, a jólét ígérete nevet kapta. Szerettünk volna megmutatni ennek a diaszporának a sokszínűségét, és bizony ennek részei azok az egyszerű emberek is, akik az első világháborút megelőző 5 évtizedben eljutottak Amerikába is. Ez mintegy 1 700 000-2 000 000 ember, különböző becslések vannak. Ezek a tárgyak egyetesen Clevelandből érkeztek, és ez a Clevelandi Szent Erzsébet templomnak emléktárgyai. Látjuk ezt a bizonyos bézboruhát is, ugyanis Clevelandnek már a 19. század végén felépült az első katolikus temploma. Ugye ez nagyon fontos, hogy ezek az egyszerű kivándorlók templomokat alapítottak, betegségéhező egyesületeket hoztak létre, és visszatérve a Clevelandi Szent Erzsébet templomra, a templomhoz tartozott egy iskola, magyar iskola, és ennek az iskolának volt egy baseball csapata, és a baseball csapatának a mezét is sikerült így kiállítanunk.
1: Beszéltünk a szabadság terméről, de a tudományról még nem. Szent Györgyi Albertnek nagyon fontos 40 éve volt Amerikában. Ez a nagy bőrönt hozzá kötődik?
2: Igen, így van. Szent Györgyi az egyetlen olyan magyar tudós ebben a kiállításban, aki a magyar kutatásaiért még 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat, tehát itt Magyarországon is, nem az Egyesült Államokban. Ő aztán a kivándorlása után a Woods Hole-i izomkutató tengerbiológiai intézetnek lett a munkatársa, és ott dolgozott.
1: Nyilván a sikerek mögött is ott volt a fájdalom vagy a honvágy. Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szelecki Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája egy nagy sikerű műsorára utal.
2: Ez a Magyar Ruzika műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, és fellépett vele a világszámos színpadán, természetesen a magyar közösségekben. És fontos elmondani a művészeknél, hogy számukra különösen fájdalmas volt az elszakadás a szülőföldön, mert egyszerűen az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
1: Ott a Márai írógépet.
2: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy. 1941 karácsonyán kapta ezt a cigarettatárcát az édesanyjától. És bizony ezt a cigarettatárcát vitte magával az emigrációba, és egyszerre őrzi a sikerek emlékét, és az édesanyjának az emlékét.
0: Az Amerikai Állam című tárlat november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban. És még egy kiállításról, 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a World Press fotó kiállítás, amely csütörtökön nyílt meg a budapesti Biodómban. A tárlat képei a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartó túlkapásain át az éghajlati válságig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő tárlatok. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be a 24.hu fotóriportereitől. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.

0: Második alkalommal adták át az Eszterházy irodalmi díjat. Az elismerést idén Bognár Péter kapta az Elmész visszajössz, sose halsz meg című kötetéért. A 44 éves szerző 2003 óta publikál verseket. Első kötete 2005-ben jelent meg, Sajna se baj címmel. A tavaly a Magvető kiadásában megjelent díjazott regény főszereplője egy író, aki azzal szembesül, hogy bűnügyei talán maguk is bűnügyeket okoznak. Bognár Péterrel Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
1: Akárki elkezdi olvasni bármelyik könyvét, azért látja, hogy a nyelvvel foglalkozik, a nyelv érdekli. Eredetileg is költő, és valószínűleg mint halálig költő, és a régi magyar irodalomhoz is sok köze van. Tehát, hogy azért van Igen. benne koncepció is, hogy ennyire erősen költőiek a szövegei, még akkor is, hogyha regényről, annak is egy nagyon speciális válfajáról van szó.
2: Az irodalomnak akármi is a formája, szükségképpen a nyelv az anyaga, úgyhogy én nem is nagyon hiszem, hogy az anyag bizonyos szintű megformáltsága alá lehetne menni.
1: Ezen nagy hangsúly van, én úgy érzem, tehát, hogy beemelni sok olyan kifejezést is, olyan szavakat használni, amit a költők szoktak egyébként. Pontosan a régi magyar irodalomból tudjuk azt, hogy mikor került be egy-egy olyan rím, ami addig sosem létezett. Így keresi ezeket a szavakat, mert azt azért elárulja a főhős, aki nagyon hasonlít magára, de nyilvánvalóan fikció, hogy nagy kutató munkát végez egy-egy könyv megírása előtt. Tehát ott maga a főhős is mondja, hogy a rendőrök és a halott szállítók közti szerződéseket is átnézte, hát persze ez nyilván vicces is egyben.
2: Igen, ez fikció. Természetesen utána kell nézni egy csomó dolognak, de azért elsősorban én azzal foglalkozom, hogy a mondatok rendben legyenek. És hát persze attól függően, hogy miről szól az adott jelenet, miről szól az adott fejezet, vagy az a pici kis rész, hogy ki beszél, nyilván az egyes megszólalókat, az egyes karaktereket valahogy azért nem árt nyelvileg elhelyezni abban a nyelvi valóságban, amiben ezek mozognak, és hát ezeknek az eszköze, azt hiszem, az, hogyha bizonyos szókészleteket, bizonyos mondatszerkezeteket használnak ezek a reményeim szerint rájuk jellemző alakzatokat használnak ezek a szereplők. Úgyhogy persze ebben biztos, hogy igaz, hogy igyekszem tudatos lenni, hogy ez mennyire sikerül, azt nem tudom.
1: Sok olyan szó van, amit el is magyaráz, meg van, amit nem, mert például az, hogy egy kutyának stopmentes feje van, azt én például nem tudom, hogy ez mit jelent, de az nem is
2: tudtam.
1: Nagyon mondja meg. Hogy...
2: Én se tudtam, de ha ránéz az ember a bulterierre, csodálatos kifejezés. Tehát ez viszont örületes, hogy akármennyit foglalkozik az ember, vagy akármennyit ír, akkor is, hogyha egy új területre téved, mint például a bulterierek tenyésztése, akkor amivel addig nem foglalkozott, akkor hát egy új szótár. Akkor szükségképpen új szavakat tanul, hát őrületes jó nyelvi megoldásokkal találkozik mindig, mert mindenki, aki használja a nyelvet, az költő, az alkotja a szavakat, az megpróbálja megragadni azt a valóságot, egy bulteriernek a stopmentes orrának, fejének a leírását. Ez maga a költészet.
1: Kegyeleti előadó.
2: Igen, például.
1: Igen, azon csak azért nem csodálkoztam, mert van ilyen a magyar nyelvben, hogy ilyen szakma, hogy megfejtő.
2: Megfejtő, na. Tehát, csodálatos.
1: Kutyákról is szó esett, és beszéljünk előbb az emberek előtt az állatokról. A detektív regényeknek ugye nagyon gyakran főszereplője is időnként a Rex felügyelő, vagy a kántor, ugye hát a kutya azért elő kell forduljon. Ez is egy ilyen attribútuma a regénynek?
2: Tényleg, most, hogy így mondját, valóban.
1: De sok kutya van a regényben.
2: Igen, egy nálam van, de biztos, hogy ez nem volt tudatos, hogy itt van egy ilyen vonulat, de igen, hát most, hogy mondja, abszolút.
1: Most azt tudom, hogy a halat nem maga tette a borítóra, hanem az
2: de én kértem.
1: Akkor helyben vagyunk, mert ugye sose halsz meg, az a második fele a címnek, és a hal, hát a halakkal alvás, nekem az jutott eszembe, mert azért mégiscsak gyilkosságokról van szó.
2: Csodálatos megfejtése a borítónak.
1: De teljesen másra gondolt.
2: Én csak arra az egyszerű vonulatát akartam kiemelni a regénynek, hogy ott van benne egy szereplő, aki úgy érzi, hogy őt kigúnyolják egy bizonyos pontjon keresztül, hogy egy pontnak neveznék az ő kutyáját. És ezt vagy gondolja, vagy nem gondolja, ez nyitva van, hogy van a regényben. Szerintem, mint olvasó, azt gondoljuk, hogy ő ezt gondolja. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy amikor az irodalom beszél valamiről, akkor mögé lehet-e építeni egy valóságreferenciát. Konkrét létező valóságra rá lehet-e olvasni a szövegeket. Helyesen járnak el azok a szereplők, akik korábbi regényekben magukra vélnek ismerni. Az irodalomnak a befogadás felé való kitettsége, hogy az író megír valamit, de onnantól kezdve azt az olvasó olvas, és azt csinál azzal a szöveggel, amit akar jó formán. Nagyon pici tudása azt csinál, amit akar. Abban a szereplőben ismer magára, akiben akar, ott sértődik meg, ahol akar, bármelyik mozzanatra azt érezheti, hogy itt valójában őt csúfolják ki. Ennek a kérdésnek, hogy hol van az irodalom, mi az irodalom? Van az irodalomnak egy olyan része, ami egy az egyben ráolvasható a valóságra, vagy az irodalom ilyen formán a valóságot írja le, vagy teremt egy új valóságot? Tehát mi a viszonya a fikcióként tételezett szép irodalom és a valóság között? És hát ez a játék, ez benne van, azt hiszem, a regényben.
1: Persze. Ahány olvasó, annyi olvasat, és még azon belül is, hogy melyik életkorunkban olvassuk újra a regényt, tehát hogy ez egy beláthatatlan univerzum.
2: Hogyne, persze. Ez az irodalom. Hát az irodalom az a Hésziodosznál a múzsák azt mondják, hogy tarka hazugság. Amikor irodalmat olvas az olvasó, akkor köt egy szerződést az íróval. És az a szerződés az arra vonatkozik, hogy ez a szöveg, amit a kezében tart, ez nem igazságköteles szöveg. Igazságköteles szöveg mondjuk egy szerződés. Ha egy szerződésben nem az igazat mondja az ember, akkor hazudik, és büntetőjogi felelősség terheli. Amikor egy szép irodalmi szöveget elolvas, jelezve van. Tehát tudjuk, hogy melyik szép irodalmi kiadók, maga a regény, műfaj, tehát mi is 1000 kóddal jelezzük azt, hogy ha te, mint olvasó, ezt a szöveget a kezedbe veszed, akkor te is tudod, meg én is tudom, hogy ez nem igazságköteles szöveg.
1: De hát akkor is egyedi példája a műfaji megújulásnak.
2: Ezt nem az én tisztem eldönteni. Nyilván törekszik az ember, szóval azért törekszik, mert ha már valamit elolvasott, és az úgy jó, akkor azt nem fogja megismételni, mert már unja magát. Hát az író is unja magát, ha a műveltségem korláta, hogyha tudtom nélkül, pont ugyanolyat csináltam. De persze, magam szempontjából én próbáltam az általam ismert hagyományhoz képest valami újat hozni. Ezt nem nekem kell eldönteni, hogy
1: de
2: ez mennyire.
1: De azért valakik eldöntöttek valamit, hiszen egy nagyon rangos irodalmi díjat kapott most, és nem lehet azt mondani, hogy mekkora mérföldkövek a díjak az életében, de azért már néhány díjon túl van, és most ez a legújabb is, azért biztos, hogy valami módon elgondolkodtatja az embert. Kérdezem is, hogy elgondolkodtatja.
2: Persze, hát ugye úgy néz ki egy regénynek a megírása nálam, hogy megírom egyszer az elejétől végig, annak se fülen, se farka. Egy nagyon hosszú szöveg lesz, háromszor olyan hosszú körülbelül, mint a könyv. Kidobom annak a 90%-et, akkor újra megírom. És így végigmegyek rajta mondjuk háromszor, addig, míg nagyjából létrejön egy szöveg, és akkor még végigmegyek rajta kétszer, amikor csak a nyelvet javítom. Most mire ennek a végére érek, én nekem már fogalmam sincsen, hogy mi van abban a könyvben. Már minden mondat mögött azt látom, hogy ezt húztam ki innen, az jobb lett volna, inkább nem tudom, ez ide még elfért volna egy bekezdés. És most már megneveltek annyira a kiadóban, hogy a betördelt szöveget azt nem írom át. De ez nagyon nehéz, és végül aztán kijön a könyv a nyomdával, akkor én ezt már nem tudom az elejétől a végéig úgy végigolvasni, mint hogyha most vennék a kezembe egy könyvet, amiről nem tudok semmit, és haladok előre olyan sorrendben a szövegen, ahogy az benne van a könyvben. És ezért én nekem van benyomásom arról, hogy milyen lett a könyv, de azt a fajta visszajelzést az csak az olvasó tudja adni az írónak, ami a végül elkészült mű egészére vonatkozik. Ahhoz az író nagyon-nagyon nem fér hozzá az én benyomásom szerint. Amikor egy ilyen díj azt mondja, hogy ez jó lett, akkor ezek nagyon fontos visszajelzés. Nem csak a díj, hanem minden egyes olvasás. Az, hogy egy olvasó azt mondja, hogy működik. Az is egyébként, ha azt mondja, hogy nem működik.
1: De hát most azt mondták, hogy működik, úgyhogy azért ennek nagyon örülünk, ugye?
2: Persze.
0: Bognár Péterrel, az idei Eszterházi Irodalmi Díj nyertesével hallottak beszélgetést. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amit új helyszínen a Hung Expo Kongresszusi és Kiállítási Központban rendeznek meg október 1-e és 4-e között. Idén rendhagyó módon három ország, Ausztria, Svájc és Németország, egyben a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. A fesztivál díszvendége a kortárs ír irodalom világszerte ismert alkotója, Callum Tobin, aki a Budapest nagy díjat is átveszi majd. A fesztiválra pedig új A varázsló című könyve is megjelenik magyarul.

0: Pénteken és szombaton rendezik meg az Eleven Ősz Fesztivált, amely Újbuda kulturális sokszínűségét mutatja be, képzőművészeti és irodalmi programokkal, kiállításokkal, zenei és színházi eseményekkel, valamint közösségi programokkal. Az idei rendezvény a környezettudatos közlekedésre is felhívja a figyelmet. A programok több mint 50 helyszínen zajlanak a Szent Gellért tér és a Feneketlen tó között, galériák, kulturális intézmények és vendéglátóhelyek közreműködésével. A részletekről Veres Emese Gyöngyvér Nagy Rihárddal, a Bartók Bulvár Egyesület tagjával beszélgetett.
1: Most leültünk a Móricz Zsigmond körtéren, a Gombában, azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak ez a kép így hirtelen beugrik. Itt jönnek-mennek a villamosok, úgyhogy igazából el sem lehet képzelni, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen zajos főúton hogyan lehet fesztivált szervezni.
2: Évek tapasztalatával mondhatom, hogy talán az egyszerűség az, ami a legkevésbé jellemzi a fesztiválnak a szervezését. Egyrészt a sokszínűség miatt rengeteg olyan képzőművész, olyan helybeli alkotó, olyan programelem található a fesztivál kínálatában, ami igazán változatossá teszi az ide látogatók részére a fesztiválunkat. Ami a legérdekesebb szerintem, hogy 0-tól 99 éves korosztályig mindenki talál magának és érdeklődési körének való programot ez alatt a hétvége alatt.
1: Amikor megnyíltak a Bartók Béla úton a galériák, akkor már körvonalazódott az, hogy itt lesz egyfajta ilyen kulturális tér, aztán nyíltak a különböző, úgymond irodalmi jellegű kávéházak is, tehát minden adott volt ahhoz, hogy tényleg kialakuljon ez a fesztivál.
2: Így van, és még hozzátenném azt, hogy egy olyan képzőművész közösség jött létre itt a környéken, kézművesek, ötvösök, tényleg szerintem nagyon-nagyon sokrétű periférián mozognak ezek az alkotók, akiknek az egyvelege adja azt a közösséget, ami régen is jellemezte, tehát hogyha visszagondolunk a Harik kávéház idejére, abban az időben jellemezte a kulturális sokszínűség ezt a területet és kerületet, és az egyesületünknek is köszönhetően sikerült visszahoznunk ezt a fajta multikultúri világot erre a környékre.
1: Ez azt jelenti, hogy kültéren és beltéren egyaránt lesznek rendezvények.
2: Ez így van, hogyha az idő is azt szeretné, akkor kültéren is lesznek, egészen a Gellért tértől a Feneketlen tóig. Idén visszatértünk egy kicsit a hagyományosabb felosztáshoz, ami azt jelenti, hogy a Gellért tér lesz most az igazi főterünk, ott zajlik szimultán reggeltől egészen estig zenei programok, gyerekfoglalkozások, workshopok, illetve, mint említettem, zenei produkciók az este folyamán, illetve egy nagyon látványos fényfestés fogja zárni az estét, amelyet a Halikház homlokzatára festenek.
1: Ez most nagyon divatos egyébként, szinte minden rendezvényen van egy ilyen jellegű programpont.
2: Nagyon érdekes, hogy szerintem, és ez mondjuk úgy a magánvéleményem, ez lassan beemelődik a képzőművészeti alkotások közé. Amiben mi hiszünk, vagy amiben mi gondolkodunk, hogy a 21. század élmény alapú társadalmat épít, mindenki élményt szeretne fogyasztani, és nekünk erre kell reagálnunk, hogy élményeket adjunk a fesztiválra ellátogatóknak.
1: És hogyha már a festést említjük, akkor lesz még ilyen érdekes közösségi festés. A gyerekeknek egy óriási szoknyát lehet például majd kifesteni, de hát ugye ez csak egy dolog, amit én kiemeltem.
2: És hogyha még a festésnél tartunk, lesz az arculatműhelyel egy közös festésünk, ami egy nagyon érdekes kooperáció keretében jön létre, hiszen a Gellért téri metró megállóban fog létrejönni maga ez a közösségi festés. A BKK-val van egy nagyon jó kis együttműködésünk, reméljük, hogy minél hosszabb távra sikerül, melynek keretében bevonjuk igazi közösségi terekké tesszük a villamos megállókat, metró megállókat, és egy nagyon izgalmas projektet tudunk így létrehozni.
1: A Feneketlen tó környéke mindig egy érdekes kulturális szintér volt, hol ilyen fesztivál, hol amolyan kapott időről időre helyet, akkor ezek szerint most megint megpróbálják benépesíteni, valahogy visszanyerni ezt a teret is a közösség számára.
2: Teljesen őszintén pont az ellentétje fog most megvalósulni. Mi mindegyik olyan programunkat, amely a lelassulás, a természethez való kapcsolódás, ezeket a programokat valósítjuk most meg a Feneketlen tónál. Jóga, handpan előadás, tehát ami egy kicsit az embert lenyugtatja ebben a nyüzsgő forgalomban, egy pici kis békeszigetét szeretnénk a Feneketlen tó köré varázsolni.
1: Hát akkor nagyon sok mindent meg lehet majd találni ezen a fesztiválon, hiszen ahogy említettem, ugye éppen a kulturális sokszínűségből adódóan azt hinnénk, hogy egy ilyen pezsgő festészettel, mindenféle műfajjal gazdag fesztivál várja a látogatókat, de hát akkor más is
2: hogy mennyire sokszínű, azt hiszem jól mutatja, hogy több mint 100 programelemmel rendelkezik a fesztivál. Jól emlékszem, a legutóbbi szem talán 105 kifejezett program volt. Ez ugye ketté oszlik, vannak tagjaink által, az Egyesület tagjai által megszervezett, tehát a galériák, vendéglátóhelyek, ami szerintem nagyon izgalmas, helytörténeti vonatkozású séták lesznek. Tehát van egy például a búsulójuhásztól egészen ide a Móni Zsigmond körtére egy bor tematikájú séta, hogy milyen borászati hagyományok vannak a Gellért hegyen, ami mellett élünk konkrétan. És akkor, amit említettem, a zenei produkciók egy kisebbik része, de tárlatvezetések a galériákban, bemutatók lesznek, kézműves foglalkozások. Nagyon érdekes, ha minden jól megy itt a Móni Zsigmond körtére, hogy olyan installáció lesz, amit minden résztvevő, aki ide eljön és megnézi, tudja mozgatni, és mindig egy más képet fog látni belőle. Nagyon érdekes.
1: Ki szervezi pontosan ezt a rendezvényt?
2: Mi a Bartók Béla Bulvár Egyesület vagyunk. A mi célunk, hogy itt a Bartók Béla út környékén működő galériákat, gasztró, vendéglátó helyeket, képzőművészeket, illetve mondjuk úgy lokálpatriótákat összefogjuk, és közösen tegyünk azért, hogy egy élhetőbb városrész jöjjön létre. Ugye nagyon sok helyen emlegetik, hogy talán itt már megvalósult ez a 15 perces városrész, ami arról szól, hogy közel van minden, bármilyen kulta és kikapcsolódás keres az ember, mindent meg tud találni.
0: Nagy Rihárdot, az újbudai Eleven Ősz Fesztivál szervezőjét hallották.

A Súgójuk mai adásában egyebek közt a Víg Színház és a Radnóti Színház közelgő bemutatóiról beszélgettünk a két igazgatóval, Rudolf Péterrel és Kovács Adéllal, és figyelmükbe ajánlottuk a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítását is.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm portré sorozatunk kedves hallgatóit, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Az Arckép mai vendége kedves Csanád, Artisius díjas zeneszerző, a Fuga Építészeti Központ zenei programjainak vezetője. Beszélgetésünk során érintjük a budapesti és erdélyi közeg közötti különbségeket, az elektronikát, mint alkotói eszközt, és a kortárs zenei események szervezésének kihívásait. Mindemellett természetesen szó lesz kedves Csanád zeneszerzői szemléletéről, gondolkodásáról. Az interjút vendégem kompozícióinak szemelvényei illusztrálják. Elsőként rövid részlet szól az idén bemutatott Flower Schumann című darabból Klenyán Csaba klarinét, Tornyai Péter mélyhegedű és Takács Zsuzsanna zongora tolmácsolásában.

0: Kedves család zeneszerzőt sok szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió stúdiójában, hogy rögtön kapjunk egy kis szeletet a személyiségéből. Auftaktként arra gondoltam, hogy megkérdezem, ha jól mondom, tömegközlekedéssel érkezett hozzánk, az ideút során inkább feladatokon és problémákon gondolkodott, ez az egyes. Új ötletek jártak a fejében, ez a kettes. Híreket vagy szórakoztató tartalmat olvasott, nézett, ez a hármas. Esetleg megfigyelte a közeget, amiben eltöltött mondjuk fél vagy háromnegyed órát. Remélem, hogy nem veszi rossz néven ezt a kis játékot így felütésként.
1: Egyáltalán nem veszem rossz néven, köszöntöm a kedves hallgatókat. Úgy nagyjából az egyes és a négyes, de valójában most nagyon benne vagyok egy komponálási folyamatban, és azon járt az agyam. Persze nézem a külvilágot is.
0: Igen, a hármast kivéve majdnem mindegyiket lefedjük.
1: Igen.
0: Szerintem ez egy jó áttekintés arra nézve, hogy milyen is az ember, amikor utazik. Én például nagyon szeretek utazni, és szerintem sok mindent akkor át lehet gondolni. De ugorjunk is vissza pályája elejére. Milyen volt az a közeg Csíkszeredán, ahonnan származik, amelyben gyerekként elkezdte érdekelni a művészet? Mikor érezte először, hogy a zene és általában az alkotás valami fontosat jelenthet az ön számára?
1: Izgalmas kérdés, mert hogy ezt a kérdést így ebben a formában azt hiszem még nem tette föl senki. A közegre nagyon kedvesen emlékszem vissza, az egy picit megmaradt emlékként, hogy bizonyos helyzetek számomra nem voltak elegendőek, szóval mindig valahogy vágytam picit nagyobb helyzetre, már ami a művészetet illeti. Az alkotás az tulajdonképpen több ízben megjelent a családban. A zenei vonal az édesapám részéről származik, ő autodidakta módon tanult meg zongorázni, és én ezzel gyerekként ugye találkoztam, és hát rögtön el is kezdtem én is 7 évesen zenét tanulni, zongorázni, stb. És az édesanyám foglalkozott textilművészettel, a nagybátyám mind a mai napig egy nagyon elismert szobrászművész, szerintem kifejezetten jó művészete van. Tehát az, hogy zenei alkotás, az inkább csak a fejemben jelent meg. Szóval az...
0: Már kis gyermekként?
1: Igen, de hozzáteszem, hogy akkor inkább ilyen jazz zenékkel találkoztam, és mindenféle egyébben, ami elérhető volt, és akkor nyilván próbálgattam akár zongorázgatni ezt-azt, meg leírni egy-két apróságot, míg aztán ugye elkerültem a Bartók Konziba Budapestre, ahol világossá vált, hogy ezt az utat választom, de akkor még úgy indult, hogy zongoristaként érkeznék, aztán közben kiderült, hogy váltok, mert az is kiderült, hogy a Konziba már van zeneszerzés szak, és akkor ezt én azonnal fontosnak éreztem, hogy ez fog velem történni a továbbiakban. Szóval az alkotás egyébként még megjelent gyerekkoromban, konkrétan a képzőművészetben, 14 éves koromig foglalkoztam aktívan festészettel, szobrászattal, fotóművészettel, hát amennyit tud egy tinédzser ugye ebből elsajátítani. Azt megjegyzem, hogy a környezetem nagyon azt mondta, hogy ez nagyon működik nálam, de valamiért mégsem ez volt az egyértelműbb, hanem inkább a zene.
0: És a képzőművészet kihatással van, illetve volt a zenei tevékenységére?
1: Hát valószínűleg igen. Tehát az, hogy hogyan látok formákat, ugye ez szerintem inkább tudat alatt működik. Mind a mai napig, hogyha ránézek bármire, ami képzőművészeti alkotás, azonnal van véleményem. Ez még innen eredeztethető. És nagyon érdekes, hogy volt egy interjú, ahol megállapították, hogy ilyen nagyon tömbösen gondolkodom sokszor a zenei anyagokról. Ezt egy zeneszerző kolléga vette észre, és ezt nem tudtam még megfejteni, hogy miért van, de azóta aludtam rá párat, és azt kell hinnem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ez a szobrászat miatt volt, azt nagyon szerettem, és a szobrászat ez egy nagyon tömbös, nagyon masszív dolog.
0: De és zenei értelemben, bocsánat, hogy belevágok, mit jelent a tömbökben való gondolkozás?
1: Hogy mindig elérkezik egy réteg nálam, ami tömbösen szól, szóval nem polifonikusan, hanem masszívan szól. Hogy mondjam, nem minden esetben fordul elő, de megfigyelhető valóban. Tehát így, hogy fölhívták rá a figyelmem, valóban megfigyelhető az alkotásaimban, hogy, vagy hát a muzsikáimban, hogy elérkeznek ilyen réteg anyagok, ahol szól egy réteg sokáig, és úgy picit változik, és hogy az egész egy masszaként, egy ilyen hangzó masszaként jelen van a muzsikában.
0: Kedves család, Zalavári Pieces című 2025-ben írott darabjából halljuk most a numero 3-as részletét. A mű Zalavári József szobraira, alkotásaira fogalmaz meg reflexiókat. Klenyán Csaba klarinéton, Németh Gábor hegedűn, Zétényi Tamás gordonkán, Szabó Eszter zongorán játszik.

0: Szeretném, hogyha még kicsit kifejteni ezt a Csíkszeredáról Budapestre való költözést. Milyen változást jelentett? Egyértelmű ugye, hogy itt akkor a zongoráról a zeneszerzésre, ez egy nagy váltás, de hogyan éltem meg a közegbeli változást, akár a kulturális változást? Egyáltalán volt-e kulturális váltás?
1: Hát ez izgalmas kérdés. Erről beszéltem már többször is, nyilván jó barátokkal is, de előfordult még interjúban is. Természetesen van. Az elején sok mindent nem értettem a nagyvárosból, a hidegségét a dolognak. Jó pár dolog számomra fura volt, de nyilván megpróbáltam alkalmazkodni, azonosulni. Aztán azt vettem észre, hogy én inkább ilyen vagyok, és hogy nem véletlenül tartott erre felé az én utam, mert ahogy telt múlt az idő, azt hozzá kell tennem, hogy még amikor ott éltem, akkor is már nagyon kritikus voltam az ottani világgal, de így, hogy Budapestre elkerültem, még kritikusabb lettem az ottani világgal. Szóval volt kulturális változás, hogy mondjam, ez nem olyan erős, hogy azt kellene mondanom, hogy egy teljesen vadidegen dologból csöppentem át egy teljesen más helyzetbe. Nem, hát ez ugyanaz a kultúra, csak ott egy picit zártabban, meg intimebben működik ez a magyar világ. Itt meg széles látókörűbben, hidegebben helyenként, hogy...
0: A hidegebb alatt személytelenebbet ért?
1: Igen, helyenként igen. Itt is van emberi mélység, de mindig el kell jutni addig a pillanatig, vagy addig a pontig. Alapjáraton mindenki távolságtartóbb, mint abban a közegben, ahol én gyerek voltam. Gyerek itt is voltam tulajdonképpen, mert tínédzserként kerültem át a konziba, de ezekre úgy emlékszem. Az is egy érdekes emlék, hogy kezdetben azt hittem, hogy tök természetes, hogy én érkezem, és hogy bizonyos embereknél, nem mindenkinél, hozzáteszem, teljesen idegen dolog volt, hogy én mit keresek itt. Az osztálytársaim kérdéseket tettek föl. Aztán én elmondtam, hogy hát én egy ugyanolyan magyar közegből érkezem, mint ami itt van, csak ott más az adminisztráció, és ott más nyelven olvasom a dokumentumokat, de a lényegen nem változtat, mert 1848-ra ugyanúgy emlékeznek, és így tovább, és így tovább.
0: Tehát összefoglalva, én ezt úgy értelmezem, hogy nem csak a nagyvárosi polgári létre mondhatjuk azt, hogy távolságtartó egymással, ön is érzékelt egyfajta távolságtartást az ön irányába, amikor megérkezett Budapestre.
1: Igen, azt hozzá kell tennem, hogy ez a 90-es évek végén volt, és akkor még nagyon-nagyon, én azt gondolom legalábbis, hogy hosszú évtizedek elzártsága után nagyon éretlen volt még a jelenlegi, vagy egyáltalán a budapesti állapot arra, hogy ez egy természetes dolog legyen, hogy magyar közösségek itt-ott, amott, környező országokban mindenhol vannak, és valószínűleg ezek a hidegségek ebből is fakadtak, a tudatlanságból. Ezt én úgy fogalmaztam meg annak idején,

0: Említette a Bartók Konzit, minden bizonnyal meghatározónak bizonyultak mesterei. Most nem csak a Bartók Konzira vonatkoztatva mondom, Kocsár Miklós, Csemicki Miklós, Hajdú Lóránt, később pedig Serei Zsolt a Zeneakadémián. Sok szakmai és talán atyai jó tanács lebeg a szem előtt, kérdezem, pontosabban a fülében, amikor komponál?
1: Jó kérdés. Azt hiszem, néhány igen. Az kétségtelen, hogy az ember, amikor megtalálja már a saját üzemmódját, ha lehet így fogalmazni a zenében, akkor tulajdonképpen megy a feje után, de az, hogy bizonyos helyzetekben hogyan találtam magamra, azokhoz kellettek az atyai kezek és az egyengetések, szóval ez kétségtelen, és való igaz, vannak mondatok, amelyekre mind a mai napig úgy emlékszem, mint örökérvényű kőbevésett igazság, és ezek működnek a zenében, igen.
0: Egyet esetleg megoszt velünk?
1: Például Serei Zsolt mondotta, de akkor már nem egyet osztanék meg, rögtön kettőt, hogy igazán jól zenét szerezni a zenetörténet megismerésével fog tudni az ember. És ebben tényleg benne van az, hogy az ember, ha tehetséges, akkor a zenetörténet megismerésével előbb-utóbb megtalálja a saját hangját is. Ha kevésbé tehetséges, akkor egy zenetudósi helyzetnek lehet az élvezője, de akkor valószínű gyengébb kompozíciókat ír élete végéig. Tehát, hogy egy dolgot biztosan nem lehet tanítani, és az a tehetség. De csomó minden mást, ami a tehetséget teregeti, azt igen. És a másik nagyon érdekes és nagyon fontos mondat volt, amikor arra próbálta meg felhívni Zsolt a figyelmem, hogy a változásokat próbáljam meg megfigyelni az igazán nagy klasszikusoknál. Szóval amikor változik a zene, akkor az hogyan történik, miként történik, miért fordulhat elő, hogy egy nagyon-nagyon más jellegű zenei anyag jól jön az előző után, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a változás pillanata, hogy az egész világ végül is a változásokról szól, hogyha belegondolunk, hát itt az univerzum, a saját bolygónk is, nem tudom, annyi mindent lehetne mondani, mindig egy folyamatos változásban vagyunk. És hogy ezeket a változás pillanatokat, hogyha valaki elég erősen figyeli meg, akkor ebből csak profitálhat, mint szerző.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy az átmenetek minden területen nagyon fontosak lehetnek, illetve az jut még eszembe, ezt szokták mondani, ez hangzatos mondat talán, de szerintem is igaz, hogy nem az erős maradt fenn az idők során, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni. Ez is egy kicsit a változások fontosságát, az átmenetek fontosságát emeli ki. A zeneakadémiai évek során az elektroakusztikus zenével is megismerkedett, ha helyes így fogalmaznom. Itt Szigetvári Andrea nevét említhetem elsősorban. Mi vonzotta ebben a világban, és hogyan változtatta meg az elképzeléseit arról, hogy mi is lehet a zene, illetve milyen hangokkal is lehet dolgozni?
1: Előzményként annyit elmondanék, hogy nagyon sok mindent elfogyasztottam, ami az én tínédzser koromban egyáltalán elérhető volt, és azért ehhez hozzátartozott az is, hogy bizonyos elektronikus ilyen-olyan zenék, akár legyen ez mondjuk könnyű zene, vagy nem tudom, ezeket úgy már ismergettem, és mindenképpen érdekes volt számomra, hogy hogyan tud másként történni a zene ebben a világban. Ez úgy hajtott egy picit, hogy aztán végül, mert ugye 2 év kötelező van, és én végül fölvettem minden évben a tárgyat, tehát 5 évig csináltam. Szóval egy kicsit hajtott, hogy mi mindent lehet ebben még csinálni, aztán a magam szempontjából ott maradtam meg az elektronikus zene tekintetében, hogy

0: esetleg mint szólam, tehát hogy mint hangszer alkalmazom, de előfordul olyan is, hogy egy teljes darab, elektronikus darab, de hogy más üzemmódban azt hiszem, hogy én nem tudom a saját művészetembe ezt a dolgot beépíteni. És az igazság az, hogy az utóbbi időben keveset is foglalkoztam ezzel, de mint szólam, tehát hogy egy olyan hangzó anyag, amit a hangszerek nem tudnak. Aztán ezeknek mindig van egy nagyon nehéz helyzete, ami talán most egy kicsit az utóbbi időben távolabb helyezett engem ettől az egésztől, az interpretálhatóság. Tehát, hogy két módja van, az élő elektronikának ugye nagyon nagy veszélye van, és elég bonyolult megcsinálni, vagy pedig az ember csinál egy rögzített anyagot, ahhoz meg mindig alkalmazkodni kell egy darab során. Én inkább ezt a másodikat választottam nagyon gyakran, tehát, hogy kész az elektronikus szólam, és mindig alkalmazkodni kell. Na most ezt úgy tudtam is, meg szeretem is olykor csinálni, de valahogy az élő helyzet a dologból számomra egy icipicit hiányzik az utóbbi időben. Szóval nagyon izgalmas, nagyon jó, szeretem, és tényleg olyan hangszín térképet tud hozni, mint zenei szólam az elektronika, amelyet a zenetörténet korábban nem tudott. De ez az egy dolog egy picit az utóbbi időben elkezdett zavarni, ami nem azt jelenti, hogy a jövőben nem írok még olyan darabot, amiben elektronika szerepel. Meglátom, megpróbálom nyilván mindig az interpretálhatóságot valahogy flexibilisebbé tenni. Erre szerencsére vannak nagyon jó zeneszerző barátaim, akik értenek az élő elektronikához is, szoktak segíteni.
1: A következő darabban az elektronika is megjelenik a szerző irányításával. Kedves Csanád, a Pillanat állapotában című 2018-as kompozícióját idézzük most. Az előadók Klenyán Csaba és Szűcs Péter klarinét, valamint Tóth Ramóna fagott.

0: Szó esett ugye tömbökben való gondolkozásról, hogy úgy mondjam, szó esett most az elektronikáról, mégis azt kérem, hogy fogalmazzon meg egy zeneszerzői árszpoétikát, egy alkotói árszpoétikát. Mi az, amit egy új kompozícióban úgymond meg szeretne találni?
1: Mindig más, de egy valamit nagyon. Ha elkezd valamiért egy zenei anyag, egy csíra, egy apró pici kis zenei búrjánzás valamiért elkezd működni, az az egy nálam biztos, és ez hangozhat nagyon könnyedén, hogy hagyni a saját útján kibontakozni. Most ez nagyon könnyen hangzik, de borzasztó nehéz megcsinálni. Tehát én mennyire szólok bele, mert mindig bele kell szólnom, hát hiszen én kontrollálom, hogy hogyan hagyom kibontakozni azt a zenei anyagot, viszont csillapítani tudom a saját szándékomat, akaratomat a tekintetben, hogy az az anyag a saját útján haladjon, ez minden esetben érvényes. Hogy a zenei anyag maga milyen, erre mondom, hogy mindig más, és talán ettől izgalmas, hogy szeretek keresgélni. Tehát vannak bizonyos típusú zenei anyagok, amelyek mondjuk több darabomba is megjelennek, nyilván másként, meg más mozgásban, más formában, de az, hogy rátaláljak valamire, az szerintem nagyon fontos. Nem igazán vagyok híve a klissék alkalmazásának. Rengeteg szituáció a zeneszerzésben arról szól, hogy vannak jól bevált panelek, és akkor ezeket helyenként nagyon jól lehet alkalmazni. Ennek egyáltalán nem vagyok a híve, mert ezek a panelek is attól lettek panelek, hogy valakik keresgéltek az elején. És én is inkább megpróbálom annak a zenei anyagnak, annak a minimális töredéknek az útját megtalálni, hogy végül aztán darab szülessen belőle. Ezt tudom mondani, ez az én módszerem.
0: Bár abszolút nem távolodunk el, mégis váltsunk most területet. A zeneszerzés mellett nagyon fontos része lett munkájának a kortárs zenei élet szervezése. Mit érdemes tudnunk a centrifugáról? Mi a cél, milyen igényeket szeretne kielégíteni ez a műhely?
1: Köszönöm a kérdést. A centrifuga így önmagában, mint csoportosulás, mint kortárs zenei helyzet, körülbelül 16 éve létezik, de ugye nevesítve 2013-ban lett, és elsősorban az a célja a centrifugának, hogy mindig egy tematika köré írjanak zeneszerzők új darabokat, tehát hogy ez egy kvázi egy zeneszerzői fórum, amihez nyilván előadók is tartoznak, és az a fontos ebben, hogy a centrifuga egy kifejezetten ősbemutatós hely, mindig egy témáról, vagy egy témával kapcsolatosan igyekszünk megszólítani szerzőket. Nagyon sok szerzőt megszólítottunk már, de nyilván mindig mindent nem lehet, mert akkor több hetes koncerteket tarthatnánk. Ezt nem lehet, de igyekszünk. Tehát egyrészt azok a szerzők nagyon fontosak számunkra, akiknek eleve a fúgában múltjuk van, mindig is ragaszkodtak a helyhez. Továbbá az is fontos számunkra, hogy bizonyos tematikák egyes szerzőknek, például a vokális műfajok egyes szerzőknek valahogy jobban állnak, egyszerűen jobban tudnak benne dolgozni, akkor abban gondolkodunk, hogy őket kérjük fel. Tehát a cél az mindig az, hogy új darabok szülessenek, és ez mindig egy erős tematika köré épüljön.
0: Ugye említette a fugát, itt természetesen a Fuga Építészeti Központ Igen. nevű intézményről van szó, és ha már másik területre eveztünk egy kicsit, a zeneszerzés és kortárs projektszervezés, illetve az említett műhely munka mellett vezényel is kortárs darabokat, saját darabokat. Hogyan érzi magát a különböző szerepekben? Van esetleg kapcsoló, amit át kell belül kapcsolni, vagy ez önnél teljesen máshogy működik?
1: Hát igen, kétségtelen olyankor valóban át kell valamit kapcsolnom magamba, főleg, hogyha saját kompozíciót vezénylek, hogy nem szabad annyira figyelnem, mint hogyha szerzőként ülnék a nézők sorai között a darabra, mert akkor elúszunk. Tudnélik, bárhol valami nem tetszik előadás közben, és ugye mindenki figyel nagyon a, hát most idézőjelben mondom, karmester, nem tartom magam annak, de az, hogy segítem a produkciót vezénléssel, az van, és ez el tud úszni, hogyha én szerzői füllel hallgatom közben, miközben zajlik a produkció. Tehát ilyenkor értelemszerűen át kell kapcsolnom produkció üzemmódba. Más daraboknál meg hát ugye igyekszem kihozni a legjobbat, ami történhet, illetve hát amit a kottából realizálni tudunk, ott szerencsére szerzői füllel annyira nem kell figyelnem.
0: Műsorunk utolsó zenei részlete a 2017-ben keletkezett Profondeur Symphony, vagyis a Mélység szimfóniája című darabból való, melynek felvételét a szerző Kedves Csanád dirigálta. Simon Dávid fuvola, Szűcs Péter klarinét, Baksai Réka hegedű, Farkas Olivia gordonka, valamint Dani Imre zongorajátékát halljuk.

0: Záróakkordként próbáljunk elkalandozni egy kicsit. Ha most nem kellene semmilyen elvárásnak megfelelnie, értve intézmények, közönség, szakmai közeg, akár a jelen piros mikrofont is idevehetjük, mire vágyik alkotóként?
1: Két dolgot mondanék itt akkor. Alkotóként, és úgy alkotóként, hogy elsősorban zenészként, arra is vágyom, hogy nagyon sok fölösleges muzsika valahogy úgy ne akarjon érvényesülni. Tudom, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, és senkit diszkriminálni nem szeretnék, csak egyszerűen hihetetlen megtévesztő a világunk, bármilyen zene megszólalhat, és kellő meggyőző előadásmódban még akár érvényt is szerezhet, pedig zenetörténetileg lényegében semmit nem jelent. Valószínűleg ezeket majd a zenetörténet kiszűri, csak hogy a jelenkorban az az érzésem, hogy nagyon el van árasztva a színpad rengeteg fölösleges zenével. Szóval az egyik vágyam, ez elsősorban zenészként, hogy ezt lehetne redukálni. Alkotóként pedig arra vágyom, van egy operatervem, az hát, ha létre tud jönni még ebben az életben. Van néhány ciklus tervem, és van egy nagyon izgalmas szimfonikus zenekari tervem, amiről nem mondok el részleteket, mert nagyon egyedi az ötlet. Ezek úgy előttem vannak, mint távlati, esetleg létrejövő projektek, de az nekem egyelőre jó esik, meg jó abban létezni, hogy a kamarazene az nagyon is működik, és mindig történik a kortárs zene, mindig történik akár centrifuga is, de akár kérnek külön darabokat is, és ez utóbbi, hogy kérnek külön darabokat, ez is szerencsére, mondhatom magamnak szerencsésnek, ez elég gyakori, szóval ez alkotóként, ez most úgy betölti az életem. Talán vágyom egy-két nagyobb apparátusú mű megírására, de reméljük a jövő ezt is elhozza.
0: Úriemberként természetesen nem kérdezek rá azokra a tervekre, amelyeket nyilvánvalóan nem szeretne nagy plénum előtt előre megosztani. Annyit szeretnék csak elárulni, hogy engem az operaterv az nagyon érdekel. Három szóval jellemezni az operatervét?
1: Tradíciómentes, zeneközpontú, visszafogott éneklés.
0: Köszönöm, akkor ezek lesznek a zárószavaink. Kedves Csanád zeneszerzőnek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm én is.
0: Arckép. Portrésorozatunk vendége, kedves Csanád Artisius díjas zeneszerző, a Fúga Építészeti Központ zenei programjainak vezetője volt. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, ott már Dávidot hallották.
2: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban, és napos őszi idő várható a hétvégén, napközben 20-25 fok is lehet. A részletek. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázssal és Sesztánk Miklóssal egyszerre kérte ki az ügyészségtől, az országgyűléstől a mentelmi jogát. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanács Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a program célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de a megvalósítás évek óta húzódik, és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt három olyan büntetőeljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak, az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezte a fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek, a legelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. A verses kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy mint a szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földi giliszták, Széchenyi István és Petőfi Sándor, Vörös Iszap. Nádas Péter 83 éves korában, augusztus végén halt meg. Az időjárásról napos idő várható a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel 23 óra 55 perckor jelentkezünk legközelebb.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Nicola Hillebrand szoprán Franz Schubert dalokat énekel. Zongorán közreműködik Malcolm Martineau. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült. Alkonyatkor Karl Lappe verse, fájdalom Matthäus von Collin verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán közreműködik Malcolm Martineau. Nicola Hillebrand most három Goethe verset énekel, Franz Schubert a zeneszerző, zongorán közreműködik Malcolm Martineau. Ganymede, te ki az égben vagy, a múzsafi.

Nicola Hillebrand Franz Schubert dalokat énekel. Zongorán Malcolm Martineau játszik. Hullámok hátán. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg Stolberg verse. Tavaszvárás Johann Ludwig Uhland verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Éjvirágok és éjdal, Johann Meyerhofer versei.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. A halál és a lányka, Matthias Claudius verse, az ifjú apáca, Jakob Nikolaus Krékherdő Jacques Elutta verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Nevetés és sírás, Friedrich Rückert verse, a leányka panasza, Friedrich Schiller verse, és a kedves közelléte, Goethe verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Hattyú dalok. Szerenád numero 4. Ludwig Rellstab verse.

Nikola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Te vagy a csend, Friedrich Rückert verse.

0: Kedves hallgatóink, Nikola Hillebrand Schubert dalokat énekelt, zongorán Malcolm Martineau játszott. Schwarzenbergben az Angelika Kaufmann teremben készült a felvétel 2026. június 20-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Anton Schindler Beethovenről 1819-ben. Mindjárt megérkezésünkkor kiderült, hogy ezen a reggelen Beethovent mindkét szolgája otthagyta, s hogy a ház lakói éjfél után hangos botrány tanúi voltak, mert a két cseléd a hosszadalmas várakozás közben elaludt, s az elkészített ételek élvezhetetlenek kiváltak. Hallottuk, amint a mester az egyik szobában zárt ajtó mögött a krédó fúgáját énekli, üvölti, toporzékolja. Sokáig figyeltünk erre a szinte félelmetes jelenetre, s már éppen távozni készültünk, amikor megnyílt az ajtó, ott állott előttünk Beethoven feldúlt és ijesztő vonásokkal.

0: Műsorajánló. Szombat este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerés részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Emlékházat szombaton 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncertfelvétele Stuttgartból szombaton 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Varga Tóth Attila énekművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: A folytatásban az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezényel David Jimenez. Közreműködik Pablo Sainz Villegas gitáron. A felvétel a Torinói Olasz Rádióban, az Arturo Toscanini Auditoriumban 2026. június 18-án készült. Manuel de Falla, Rövid élet, közjáték és tánc.

Elhangzott Manuel de Falla Rövid élet, közjáték és tánc. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük vezénnyel David Jiménez. Joaquín Rodrigo Aranjuezi koncertó. Gitáron Pablo Sáenz Villegas játszik.

Joaquin Rodrigo Aranjuez-i koncertóját hallották. Pablo Sáenz Villegas ráadásként Francisco Tárrega művét játssza, Gran Jota.

Francisco Tárréga művét hallották, Gran Jota. Pablo Sainz Viregas játszott gitárom. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel David Jiménez. Georges Bizet, Carmen Suite, válogatás. Les Toreadors, előjáték. Aragonés, intermezzo és chanson bohème.

Válogatást hallottak Georges Bizet Carmen szvittjéből. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekara játszik David Jiménez vezényletével. Most csendüljön föl Nikolaj Rimszkij-Korszakov spanyol kapriccsója, opusz 34.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov spanyol kapriccsóját hallották. Kedves hallgatóink, az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekara David Jiménez vezényletével ráadásként Jeronimo Jiménez intermezzóját játssza a Louis Alonso esküvője című zárzóélából.

0: A Louis Alonso esküvője című Zarzuelából hallották az intermezzót. Jeronimo Jiménez volt a zeneszerző. Kedves hallgatóink, az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Dávid Jiménez. Gitáron közreműködött Pablo Sainz Villegas. A felvétel a torinói Olasz Rádióban, az Arturo Toscanini Auditoriumban 2026. június 18-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Holnap lesz napra pontosan 100 éve, hogy a 20. századi magyar zeneszerzés egyik jelentős, ám mára teljesen elfeledett alkotója megszületett. Hiszen azt hiszem, nagyon keveseknek mond ez a név, hogy Vince Imre bármit is. Pedig rövid pályáján rengeteg kompozíciót írt. Ez alatt 3 szimfónia, az elsőre, mely diplomamunkája volt 1952-ben, 26 évesen Erkel díjat kapott. 4 vonós négyes, számos versenymű jellegű alkotás, és persze kisebb kamaradarabok kerültek ki a zeneszerző műhelyéből. Emellett vagy 20 filmhez komponált zenét, vidámakhoz, tragikusakhoz egyaránt. Az egyik legkedvesebb című az 1955-ös Egy pikoló világos. És hát a népdal feldolgozások sem hiányozhatnak az életműből. Az Ars Nova adásában tehát Vince Imre műveiből hallgathatnak meg 4-et. Köszöntöm a napjaink zenéjét, kedvelőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Mielőtt az 1969-ben mindössze 42 éves korában elhunyt alkotó életrajzába belepillantanánk, hallgassuk meg 1959-ben írt Aforizmok című darabját. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a komponálást követő évben készült stúdiófelvételen Lehel György vezényli.

Aforizmo címmel egy 1959-ben írt művet hallottak Lehel György vezényelt. Az Ásznóva adásában ezúttal a 100 éve született Vince Imre műveiből szól válogatás. A felvételekről a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Önmagában az a tény, hogy egy órás műsort össze tudunk állítani a mára teljesen elfeledett alkotó darabjaiból, mutatja, hogy élete során igen megbecsült és játszott, komolyan jegyzett zeneszerző volt. 1951-ben diplomázott Szabó Ferenc osztályában a Zeneakadémián. Tanára a diploma után tanár segédévé fogadta, majd követte őt a tanári katedrán. Szabó Ferenc nyugdíjba vonulása után 1967-től mindössze egy évig Vince Imre volt a zeneszerzés tanszék vezetője. 1968-ban súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, mely kór végzetesnek bizonyult. 1969. május 3-án hunyt el. Sírja a farkastéti temetőben van. Búcsúztatásánál olyan kiválóságok voltak jelen, mint Kovács Dénes hegedűművész, Sárai Tibor zeneszerző. Aravatalnál Mihály András zeneszerző, karmester, valamint a növendékek részéről Darvas Ferenc mondott búcsúztatót. A dodekafónia magyarországi megjelenését, első alkalmazását általában Szervánszky Endre 6 zenekari darabjához kötik. Ennek a műnek a keletkezés évszáma 1959. Azonban Vince Imre ennél lényegesen korábban, már 55-ben, 56-ban kísérletezett

Movimento Sinfonico címmel egy 1957-ben írt művet hallottak Kovács László vezényelt. A 100 éve született Vince Imre műveiből szól válogatás az Ars Nova programján. Halálát követően 25 évvel 1994-ben Bujdosik az árvamadár címmel szülőföldje így emlékezett a zeneszerzőre. A nekrológ címe Vince egy 1953-as népdal feldolgozására utal. A zeneszerző alig 25 éve halott, nevét mégis alig ismerik. Kevesen tudják, hogy rövid életútja alatt jelentős számú és minőségi művet alkotott. Kocs községében született 1926-ban. A Vince család, amelyet rokoni szálak fűztek Ady Endréhez, nemzedékeken keresztül a református tanítói és papi szolgálatot vállalta. Édesapjáról nevezték el a község általános iskoláját. Vince Imre szülőhelyén járta ki az általános iskolát, majd következett a Tatai Piarista gimnázium. A zene, a hangszerek világa már kisgyerekkorában nagyon vonzotta. Arra törekedett, hogy minél több hangszert megismerjen. Zongora tanulmányait Kocson kezdte. A hangszerek iránti vonzalma arra ösztönözte, hogy minél többet beszerezzen belőlük, és ezeken meg is tanult játszani. Gyűjteményét képezte furúja, gitár, tangóharmonika, hegedű, trombita és szaxofon. Munkásságát halála után egyik méltatója így jellemezte. Vince Imrében lángolt, lobogott a reneszánsz érdeklődés. Kár, hogy ez a láng korán kihunyt, s a betegség, a leukémia nem adott több időt az alkotásra. Ezért is fontos, hogy megismerjük, ápoljuk zenei hagyatékát. Az 1994-es újságcikk részlet után szólaljon meg 1961-ben írt koncertínója. A karmester Kóródi András. A hangfelvétel 1964. január 9-én készült a hatos stúdióban. A kiemelt zongoraszólamot játszó muzsikus személye sajnos ismeretlen.

Vince Imre 1961-ben készült koncertinóját hallották. Az 1964-ben készült felvétel egyik érdekessége, hogy annak zenei rendezője Lendvai Ernő zenetudós volt. Az Ars Nova adásában a 100 éve született komponista műveiből a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A zeneszerző lánya jóvoltából egy érdekes újságcikkhez jutottam. Ebből idéznék, azzal a megjegyzéssel, hogy nagyon örülnék, ha tudnám, kié is az írást jegyző R.I. monogram, aki tehát így emlékezett Vince Imrére. Egy időben Prométheusz foglalkoztatta, a titán, aki ellopta az istenek tüzét. Az emberpárti titán szimbolikus, mítikus alakja szinte sugározza magából a normákat és a feladatokat, amelyekkel érdemes szembenézni a rövidre szabott lét során. Hogy mi lett volna Vince Imre Prométheuszából? Ki tudja most már megfejteni. Talán oratórium, talán színpadi alkotás. Akár ez, akár az, a szép és izgalmas terv sírba süllyedt annyi mással együtt. Mint az a reneszánsz tágasságú érdeklődés is, amely utolsó pillanatáig sajátja maradt. 1966-ban tél végén 2 hetet tölthettünk együtt a szovjet zeneszerzők 5. plénumán Moszkvában. Éjszakánként szinte zarándoklásszerűen sétáltunk ki a Moszkva folyópartjára, hogy újra és újra gyönyörködjünk a Kreml ősi szépségében, a Vasili Blazsenni hagymáinak ragyogásában, a nagy Iván harangtorony karcsúságában, az ember kéz alkotta remeklésekben. Feledhetetlenek azok a baráti pillanatok, órák, amikor a Quattrocento nyomait véltük felfedezni egy-egy épületelemen, és a bizánci művészet egyéni továbbfejlesztésén ámultunk el Andrei Rubljov táblaképeinek láttán. Az élet érdekelte mindenben, a zenében is. Találó, okos szavakkal foglalta össze benyomásait egy-egy elhangzó műről. Örvendezett a tovább lépés láttán, elégedetlen volt az önmagát ismétlővel szemben. Azt hiszem, végső soron ez hajtotta őt az alkotásban is. Nem a mindenáron újat keresés, de az alkatához hasonlóan jól megformált egyéni kifejezése. Zeneszerző pályáján sosem törekedett mennyiségi eredményekre. Érlelte anyagát, s mivel a pálya sorsszerűen rövid és megpattant pálya lett, műveinek listája bizony nem annyira terjedelmes. Rá is hatott a régi bölcsesség, non multa sed multum, nem sokfélét, hanem sokat. R.I. nekrológiának részletei után befejezésül szólaljon meg rapszódiája zongorára és zenekarra. A szólista Almási László, a karmester Oberfrank Géza. A stúdió felvétel a mű komponálásának évében 1966-ban november 30-án készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.

0: Almási László zongora művész szólójával az 1966-ban komponált Rapszódia szólt. A karmester Oberfrank Géza volt. Az Ars Nova, melyben ezúttal a 100 éve született, mindössze 42 évet élt zeneszerző, Vince Imre műveiből válogattunk, ezzel véget ért. A hangfelvételeken a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott. Az összeállításban nagy segítségemre volt Vince Imre lánya, Vince Piroska, aki ritka feljegyzéseket és önvallomások leíratát juttatta el hozzám. 1957. február 4-én írógéppel készült személyes vallomással zárjuk adásunkat. Szeretnék olyan zenét írni, mint a klasszikus mesterek. Természetesen nem stílusra gondolok, nem mondhatunk le azokról az eszközökről, amelyek az utolsó 100 évben gazdagították a zenei kifejezés tárházát. Még csak nem is a klasszikus formálás lebeg célként szemem előtt, amelynek világosan kiegyensúlyozott volt a távolabb áll a mai embertől. Én elsősorban a kifejezés egyértelműségére és határozottságára, az érzelmek többrétűségére, gazdagságára gondolok, nem tagadom. Elégedetlen vagyok a 20. század zenéjével, mert úgy érzem, hogy az előbb említett dolgokban elszegényedés van folyamatban. Hiszem, hogy van kiút ebből a zsákutcából, persze nem a 19. század felé, hiszen ilyen kiútféle az új olasz filmművészet is. Ennek a megoldásának keresése a célom. Írta tehát 1957. február 4-én Vince Imre, akire születésének 100. évfordulóján itt az Ars Novában emlékeztünk. Összeállításunk hétfőn lemezújdonsággal jelentkezik, a Trondheimi Kamarazenekar Mantra című albumával. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. 100 éve született John Coltrane, szaxofonos, egészen pontosan 1926. szeptember 23-án Észak-Karolinában, Hamletben. 10 részes sorozatot indítunk tiszteletére. Coltrane számára a zenész üzenethordozó volt, a zenélés pedig egy nagyobb, egyetemesebb jó szolgálatával összefonódó törekvés. Idézem, alázattal kértem, hogy megadassék nekem az eszköz és a kiváltság zenével boldoggá tenni másokat. Egy 1964-es levelét idéztem. 66-ban pedig alig egy évvel halála előtt így fogalmazott, tudom, hogy léteznek rossz erők, olyan erők, amelyek szenvedést okoznak másoknak és nyomorúságot hoznak a világra. Én az ezzel ellentétes erő akarok lenni, azt az erőt akarom képviselni, amely valóban a jót szolgálja. 10 részes sorozatunk első részében a Coltrane Time című album hallható, majd az Uher Györfi Bálint Quartet a műsor második felében két John Coltrane szerzeményt játszik. Hallgassuk a Coltrane Time-ot. Közreműködik John Coltrane tenorszaxofonon, Kenny Dorham trombitán, Cecil Taylor zongorán, Chuck Israels a bőgős, Louis Hayes a dobos. Összesen 4 témát hallunk. Kenny Dorham, John Glenner, Samuel Lewis, Jimmy Van Heusen, Johnny Burke és Chuck Israels témáit. Elhangzik tehát Shifting Down, Just Friends, Like Someone in Love, is double clutching.

Coltrane Time című albumot hallottuk az imént, John Coltrane tenorszaxofonon játszott, Kenny Dorham trombitán, Cecil Taylor zongorán, Chuck Israels volt a bőgős, Louis Hayes pedig a dobos. Téma cím szerint elhangzott előadásukban Shifting Down, Just Friends, Like Someone in Love és Double Clutching. A 100 éve született John Coltrane előtt tisztelegve a mai jazzlegendákban két John Coltrane szerzeményt hallhatunk az Uher Györfi Bálint kvartett előadásában a műsor második felében. Uher Györfi Bálint tenorszaxofonon játszik, Farkas Zsolt zongorán, Szajko Adrián a bőgős, Fazekas Tamás dobol. A 26 to 2 és a Resolution hangzik el.

0: Az Uher Györfi Bálint kvártet előadásában két John Coltrane szerzeményt hallottunk. Uher Györfi Bálint tenorszaxofonon játszott, Farkas Zsolt zongorán, Szajkó Adrián volt a bőgős, Fazekas Tamás dobolt. 2062 és Resolution hangzott el téma cím szerint. Esztergomban készült a felvétel a Szentgyörgy mezői olvasókörben 2022. augusztus 6-án. Így ért véget a mai jazz legendák, az 1926. szeptember 23-án, tehát 100 éve született John Coltrane emléke előtt tisztelgő 10 részes sorozatunk első részét hallhatták. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmet, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Az erős magyar honvédségen és az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A Magyar Tárca vezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Elrendelte az utóellenőrzést a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy, mint szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földi giliszták, Polcelen és Eszterházi Péter, Herta Müller és Oscar Pasteur, Széchenyi István és Petőfi Sándor, Vörösi Szab és Felelősség. Végül az időjárásról. Napos idő várható a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 4-10, délután 20-24 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németh Attilát hallják, munkatársaim Katona Márta és Bozzai László. Beethoven Egmont nyitányát és a hozzá tartozó kísérőzenét 1809-10 körül írta Goethe Egmont című drámájához. Goethe eleinte tartózkodó volt Beethoven zenéjével szemben, de amikor meghallotta a nyitányt, elismerően nyilatkozott róla, mondván, hogy a zene nem illusztrálja, hanem meg sokszorozza a dráma erejét. Az elképesztő kezdés, ez a diadalmas szabadság motívum annyira önálló erejűnek bizonyult, hogy Beethoven életében is gyakran játszották a színdaraptól függetlenül a nyitányt. A Trondheimi szimfonikus zenekar muzsikál.

Beethoven Egmont nyitányát játszotta a Trondheimi szimfonikus zenekar vezényelt Eivind Odland. Beethoven különösen az utolsó fényes C-dur kóda miatt tartotta fontosnak a művet, azt mondta, hogy ebben a hős erkölcsi győzelmét fogalmazta meg, és nem a fizikai halált. Janez Gregorcs zeneműve következik.

Lélegzet nélkül, sóhaj nélkül. Janez Gregorcs kompozícióját a szlovén részhúvos kvintett adta elő. Ez a szlovén karnagy és zenei szakember elsősorban kórusműveket írt, tevékenysége pedig a kortárs és a hagyományos repertoár igényes megszólaltatására egyaránt kiterjedt. Most egy Mozart hangverseny árja szól, Darius veresége.

Egy hangverseny árja hangzott el, az 513-as körüljegyzékszámú Darius veresége. Mozart muzsikáját Robert Holl és a Holland Rádió zenekar adta elő. Mozart életművében körülbelül 40 ilyen hangverseny árja található. Most Dohnányitól következik a Passacaglia, majd Schumanntól az F-dur novellet, ezt Alfred Grünfeld játsza.

Schumann F-dur novelletjét Alfred Grünfeld játszotta, aki 1924-ig élt osztrák szerző volt, és virtuóz zongora játékáról, elegáns szalonstílusú darabjairól lett ismert. Előtte Dohnányi Paszakája című művét Kovács Lóránc szólaltatta meg. Harry Purcell és John Playford művei következnek.

Henry Purcell és John Playford zeneműveit a Les Ambassadeurs együttes előadásában hallottuk. Purcell az ismertebb, őt nem kerülték el az olasz-francia dallamok, és nevéhez fűződik az angol opera virágkora. Halála után Handel megérkezéséig a brit zene élet elég silány volt. Max Bruch skót fantáziáját halljuk.

Max Bruch skót fantáziáját James Ains és a Montreali Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Mario Bernardi. Bruch apja állami hivatalnok, anyja énekesnő, egy neves muzsikus család sarja volt, termékeny életművéből nem sok mindent ismer a mai hallgató. Through Irving Glick szonátájával folytatjuk a Notturnót.

Thrill Irving Glick szonátáját Szénet Rubecsnyik és Valerie Tryon előadásában hallottuk. Ez a komponista 1934-ben született, Torontóban nevelkedett, ahol édesapja kántor, a nagybátyja pedig ismert klarinétos volt, aztán olyan mesterektől tanult, mint Darius Milhaud. Haydn B-dur kvartettje következik.

Haydn opusz 64-es B-dur kvartettjét a Talisker vonós négyes adta elő. Amikor Haydn Bécsbe utazott, hogy népszerűsítse a kvartettjét, a közönség annyira lelkesedett, hogy a koncert végén többen felállva tapsoltak és kiabáltak, és kérdezték, hogy ki tud ilyen zenét írni. Haydn azt mondta, én a hegedűket szeretem, a többieket hagyom, hogy kövessék. 2 óra van.

Isabel Faust és az Il Giardino Armonico Vivaldi hangversenye következik most a Notturnóban. Elsőként az Opus 3-as D-dur hegedű verseny szól, majd az A-dur, illetve az A-moll kettős verseny. Ezekben a partner a karmester Giovanni Antonini lesz. Vivaldi a barokk zene egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akit elsősorban a hegedű versenyéről ismerünk. Zenéjében a technikai bravúr és a kifejező dinamika ötvöződik, úgyhogy a művei mindig élénk, energikus hatást keltenek. Több száz koncertet komponált, különböző hangszerekre, de a hegedű versenyek jelentik az életmű csúcsát. Halljuk ezt a három művet most.